0: küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában, a 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, a mentők már nem tudták megmenteni az életét.
1: Az időjárásról.
0: Délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunán túlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23-29 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre, az Eötvöstéri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáky András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Oboda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-ig tekinthető meg. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

S ahogy a fogaidat érzem a vállam, valami érkezik láthatatlan szárnyakhoz. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzeled, valami ezerrel végig fut a hátad.

Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás-fejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, a felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mor és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mor életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalmi írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma.
0: Az időjárásról.
1: Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Május 16-án újra futókörök napja Cegléden, és újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoroknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/seos/futókoröknapja oldalon lehet. Töltsék mozgással, futással a Magyar Sportnapját május 6-án szerdán 18 óra 30 percre a Budai úti futókörhöz várnak minél több mozogni vágyót. Ismert sportolók, DJ és ajándék limonádé az első 100 főnek, illetve természetesen közös bemelegítés is vár mindazokra, akik május 6-án, tehát a Magyar Sportnapján kirátogatnak a Budai útra a futókörhöz.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá, a pulzus

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Azonnali vízügyi terv létrehozását kérte Magyar Péter. Módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. Felhősebbre fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A rendkívüli asszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát. A szakmai alapú vízigazgatás megszervezését, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását, és a mezőgazdasági vízmegőrző átállítását. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várja az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. Nemzeti jogalkotási feladat a gyermekvédelem és az uniós jogméltányos egyensúlyának megteremtése. Így reagált Sólyog Tamás köztársasági elnök arra, hogy a leköszönő miniszterelnök a múlt héten arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az uniós bíróságnak a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel. Az államfő reményét fejezte ki, hogy a hivatalba lépő új kormány és az új összetételű országgyűlés a társadalmi elvárások szempontjából megnyugtató módon rendezi a helyzetet. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormány főre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az európai politikai közösség találkozóján Vladimir Zelenszkijjel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét.
0: Az időjárásról.
1: Délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23-29 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Nándi a mikrofon mögött, és ez itt a Cegléd hangja, a műsor, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak, és ezt megtehetik a 0635-92-92-5-ös SMS számon, a kívánság@cegledradio.hu e-mail címen, és a Facebookon is írhatnak nekünk. A mai témánk egy érdekes téma lesz, még nem nyúltunk ehhez a témához. Más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, vagy hát bármilyen izgalmas helyzetet várunk, ami abból adódik, hogy egy párkapcsolatban különböző anyanyelvű tagok vannak benne. Azért is dobtam fel ezt a kérdést, mert az én egyik legjobb barátom egy brazil hölgyet vett feleségül. Igen sok a kulturális különbség, az angol a közös nyelv, bár Liana is tanul magyarul, Misi is tanul angolul és némileg portugálul is, úgyhogy izgalmas ez a kapcsolat nagyon sok szinten, és rengeteg olyan vicces szitu akadt már csak velük is, amikből azt gondoltam, hogy talán érdemes egy műsort csinálni, nem róluk szólva, hanem mindenkiről, aki esetleg hozzá akar szólni ez a műsorhoz. De nézzük is, hogy mi a helyzet a más anyanyelvű párkapcsolatokkal, vagyis az interkulturális kapcsolatokkal. Különleges dinamikában működnek, amelyek egyszerre nyújtanak mély személyes fejlődést és kihívást jelentő kommunikációs akadályokat. Ezek a kapcsolatok gyakran intenzívebb egymásra figyelést és nyitottságot igényelnek, de cserébe szélesítik a világképet és gazdagítják a kulturális hátteret. Kihívások, kommunikációs nehézségek, a nyelvi korlátok miatt a finom érzelmi árnyalatok kifejezése nehezebb lehet, ami félreértésekhez vezethet. Kulturális különbségek, a szokások, értékek és a neveltetésbeli eltérések konfliktus források lehetnek, például időbeosztás, családi szerepek, ünnepek. Van egy családi nyomás is, ugyanis a családok nehezen fogadhatják el a kulturális vagy nyelvi különbségeket. Lianáik esetében is sokszor van az, hogy a magyar családnál ebédelnek, de nem ért nagyon sok mindent, amit a család beszél közben. Sőt, baráti körben is elő szokott fordulni, hogy néha rá kell szólnom az ismerősémre, hogy English please, hogy Liana is értsen mindent. És a két világ közötti érzés, a felek néha úgy érezhetik, egyik kultúrához sem tartoznak teljesen, és ráadásul az én ismerőseim babát is várnak, úgyhogy ez is egy külön izgalmas dolog lesz. De előnyei és lehetőségei is vannak ennek a fajta kapcsolatnak. Ilyen a mélyebb kommunikáció, mivel a felek nem tudják természetesnek venni a közös értelmezést, gyakran tudatosabban és többet kommunikálnak. Személyiségfejlődés, a partner anyanyelvének és kultúrának megtanulása új nézőpontokat nyit meg. Itt hozzáteszem, hogy a nyelv megtanulása is mélyebb szintű megtanulása, mondjuk az angol nyelv, ami a közös. Az is hát, tulajdonképpen csomó előnnyel jár. Aztán saját kultúra teremtése. A párok gyakran egyedi, a két kultúra elemeiből ötvözött közös életet hoznak létre, rugalmasság és tolerancia, az interkulturális párok gyakran jobb probléma megoldó képességgel rendelkeznek. És hogyha néhány tanácsot is adhatunk az ilyen kapcsolatokhoz, türelem és nyitottság, explicit kommunikáció, közös élmények és helyi szintű alkalmazkodás, ezeket tudjuk még javasolni, aztán meglátjuk, hogy a kedves hallgatóink miket és hogyan írnak. Szóval, hogyha van ilyen ismerősük, akiknél különbözik az anyanyelv, mégis párkapcsolatban élnek, ezzel kapcsolatban várunk izgalmas vagy vicces helyzeteket, sztorikat a 0635-92-95-re. Hamarosan néhány zene múlva indul a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, ahol más anyanyelvű kapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, nem feltétlenül kell viccesnek lennie, de meglepőnek vagy félreértésekkel telinek. Valamilyen olyan érdekes helyzetet küldjenek el nekünk, ami a különböző anyanyelviségből adódik. Már is itt van Anna üzenete, számomra a legviccesebb, amikor egy hirtelen szituációban elkezdek neki magyarul beszélni, ő pedig néz rám értetlenül, nekem pedig nem esik le, hogy magyarul beszéltem hozzá. Aranyosnak tartom, amikor hall egy szót, kifejezést és megpróbálja megismételni. Állandóan kérdezgetjük egymást, hogy ez a te nyelved, de hogy van? Illetve az angol a közös nyelv, angolul, mintha más személyiségem lenne, még a hangom is megváltozik. Nagyon köszönjük Annának, és egyébként tényleg így van, én is észrevettem magamon, hogyha más nyelven beszélek, valahogy egy másik személyiség is kijön belőlem, hiszen nem annyira sokrétűen gondolkodom angolul, mint magyarul, és tényleg hangváltozást is vélek felfedezni sokszor. Ugye attól függ, hogy ki mennyire rutinus az adott nyelvben, egy saját személyiséget tud kialakulni. Ezzel kapcsolatban nagyon jó észrevétel, és köszönjük szépen. Amikor megtanult egy új káromkodást magyarul, majd mire megkérdeztem, hogy ezt mégis hol hallotta, az a válasz, hogy te mondod naponta 10-szer. Jó kis önreflexió, írja nekünk Máté. Igen, ez teljesen így van. Szóval azt gondolnánk, hogy valakitől hallotta, aztán kiderült, hogy a valaki, azok mi vagyunk. Azzal a furcsasággal találkoztam, hogy sokkal többet ért magyarul, mint amennyire állítja. Megmondjuk, a lópikula szó, nem így írta, abszolút része a közös nyelvünknek, és megesett, hogy munkában reflexből jelzőként használtam egy angol beszélgetés órán. Igen, hogyha hozzászoksz ahhoz, hogy az angolban is használod, akkor néha, amikor nem olyan helyen vagy, is becsúsznak ezek a szavak. Fordítva még inkább megszokott ez történni, már meséltem, hogy mi voltunk kint Amerikában 2009-ben, vagy 2008-ban, most én sem tudom hirtelen, 2008-ban voltunk, jó sokat, tehát több hónapot ott éltünk Amerikában, és sokszor megfeledkeztünk arról, hogy ugye magyarul mi beszélhetünk, mert nem értik, és mikor hazajöttünk Amerikából, egy csomószor beszéltünk túlnyíltan magyarul mindenki előtt, pedig itt már értették, de mégis megfeledkeztünk erről, mert ehhez szoktunk hozzá. Tom írja nekünk, hogy amikor úgy köszöntem el egy családtagtól Telon, hogy puszi, puszi, ezt most csak én teszem hozzá, az angolban a puszi, és nem a cicára gondolok, az valami mást is jelenthet, és furcsán veheti ki magát, igen, hogyha így köszönsz el. Folytatódik az üzenet, egyébként hatalmas tud lenni a kulturális szakadék, attól függően, hogy a párod hova valósi, ebből végtelen sok érdekes, vagy legalábbis fura dolog tud kijönni. Szerintem is pont ezeket várjuk itt a Ceglét hangjában, úgyhogy ha van önnek is ilyen, akkor küldje el nekünk 0635 92 5 92 5. Nézzünk még egyet, mondjuk poénból szoktuk egymást barátokkal, testvéreimmel nigának hívni, és egyszer egy afro srác mellett így vettem fel a telefont, hát nem nézett szépen. Ó, ez velünk is megtörtént Amerikában, mi is csak poén szinten mondtuk ezt néha, de még itthon. Kérve Amerikában ez már nem volt olyan vicces, mikor mondjuk egy pénztáros mellett ez elhangzik, és aztán furán néz ránk, pedig tényleg nem akartunk semmilyen rosszat és senkit megbántani ezzel a dologgal. Tanultunk belőle, és aztán többet már nem hangzott el. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, ugyanis a mai témánk az, hogy más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, hogyha van ilyen, küldje el nekünk 0630 592 592
1: FM 92 5 Cegléden.

Ez itt a Ceglét hangja, más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai napon. Először is lehet, hogy utoljára foglalkozunk ezzel a témával, úgyhogy mindenki küldje el, ha van ilyen sztoria, 0635 92 92 5-ös. És rögtön egy javítás Szabolcstól, azt írja, hogy a puszi a németből jön, buszi, buszi, bajor kiejtésben, Bajorország, Ausztria, a B-ből P lesz. Nos, ezt nem tudtam, én az angolra hivatkoztam, de ott is van jelentése ugye a szónak, de elképzelhető simán, hogy tényleg a bajorból jön. Úgyhogy buszi, buszi mindenkinek. A legviccesebb, amikor összeveszünk rajta, hogy mit mondanak az állatok, írja nekünk Fanni. Amikor 15 évvel ezelőtt oroszul tanultam, olvastam fel a szöveget, és elakadtam, amikor megszólalt a kutya, hogy mi az, hogy gáv-gáv. Nekifutottam kétszer, de jól olvastam, kiderült, hogy az orosz kutya nem azt mondja, hogy vau-vau, hanem hogy gáv-gáv. A lengyel disznó hru-hru a röf-röf helyett. Hát na, ez hasznos információ, én sem tudtam, hogy gávog, ugye a kutya. Majdnem nyávognak hangzik, de gávog. Amit tudok, hogy az angoloknál barkol, bark-bark. Amúgy legtöbb ilyen szó az hangutánzó próbál lenni, csak kérdés, hogy mit hallanak az adott nyelvterületen, hogy hogy hangzik az. Szerintem a wow az egész jó egyébként. És a miu, miu, ahogy az angolban, a miau az tökre hasonlít a miénkre, de a cica is sok mindent szokott csinálni, mármint egy különböző nyelveken. Ez tök érdekes dolog, és hát ha lesz még ilyenünk, köszönjük szépen. Mi, ha fáradtak vagyunk, és nem jut eszünkbe az adott angol kifejezés, akkor elmutogatjuk. Ami vicces szokott lenni, ha valamit nagyon durván félreértünk, például volt, hogy sétálunk, és mondtam neki, hogy menjünk be egy plázába kezet mosni, mondta, hogy nem szeretne. Kiderült, hogy hands helyett pants szót értett, tehát, hogy azt mondom neki, hogy mossuk ki a fehér nemünket ott. Na hát igen, ezen mondjuk nem lepődök meg, hogy ezt nem akarta. Sárának köszönjük az üzenetet. Egyébként a nevek kiejtése is nagyon érdekes, mert ha most az első blogban említett párról, az ismerőseimről beszélünk, akkor mi persze Misinek, vagy hát én Miájkának hívom a barátomat, de Liana, a saját feleség, az kicsit így elhúzza az íbetet, Misi, Misi, így szokta mondani, és tök jól hangzik, úgyhogy a nevek kiejtése, nem csak az állatok hangjainak kiejtése is ilyen tud lenni. És igen, ebből is sok félreértés adódik, hogyha egy-egy szót félrehallunk, vagy félreértünk. Ritkán volt, hogy nem értett meg, annak ellenére, hogy nem ismerte a magyar nyelvet. Hanghordozásból mindig volt sejtés, hogy miről beszélek, akár jó, akár negatív értelemben. Mondjuk lehet azért, mert mindketten több nyelvet beszélünk, ő török, olasz, német, én angol, magyar és német. Egy idő után annyira megszoktam, hogyan beszél olaszul, hogy őt értettem, de azt, akivel beszél, nem. Ez is tök érdekes, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Hát igen, a saját párunk, vagy hozzánk közel álló személy nyelvezetét, kiejtését, minden ilyesmit megszokunk, de én is találkoztam nem olyan régen egy egyébként török származású, de Londonból ide költöző orvos sráccal, akivel annyira szép, ízes angol, tehát British English-e volt, hogy tök jó volt hallgatni, de rájöttem, hogy nem mindent értek, mert nem ehhez a fajta angolhoz vagyok szokva. Úgyhogy izgalmas kérdés ez mindig. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, ha van önnek is más anyanyelvvel kapcsolatos vicces sztoria, főleg a párkapcsolaton belüli, akkor küldje el nekünk akár a 0635 92 92 5-re, vagy a kívánság kukac cegledradio.hu-ra. Köszönjük! Cegléd!

0: Kiejtés és szavak összekeverése. Márk szerint ezek a legnagyobb problémák, más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, de Márk üzenete folytatódik. Közös nyelv az angol. Elkezdi mondani. Where is the basket we got yesterday? We didn't get any. The basket from Bunnings. Utólag kiderült, hogy bucketről volt szó. A fő probléma egyébként a kulturális különbség, Kelet-Európa versus Ázsia. A szüleivel még nagyobb a különbség, ők a 60-as, 70-es évek Kínájában nőttek fel. Na igen, itt lehetnek kihívások, de gondolom, hogy tudjátok kezelni, csak erre föl kell készülni. Nem párkapcsolat, de legjobb barát. Elég sok Lost in Translation szitunk van, pedig az angol mellett kutyulunk bele más nyelveket is, írja nekünk Bogi. Köszi, bár mondhattál volna akár konkrét példát is, ha még van időnk, akkor nyugodtan leírhatod, hogyha van kedved természetesen. Nekem az volt a fura, hogy mekkora a kontraszt a másik fél anyanyelvű megnyilvánulásai és a magyar beszéde között ugyanabban a témában. Az egyik self egy komoly, határozott férfi, a másik meg kap egy kis aranyos, gyermeki színezetet pusztán a kiejtése miatt. Zsófitól kaptuk ezt. És igen, erről már beszéltünk korábban, ez egy érdekes dolog. Nálunk a legviccesebb szituációk azok, amikor rokonaimmal vagyunk és belekeveredek, kihez milyen nyelven beszéljek. Anyukám egyébként türelmesen végig szokott hallgatni, majd megkérdezi, ezt most nekem mondtad? Mert ha igen, akkor mondd el magyarul is. De volt már olyan is, hogy fordítani szerettem volna, ehelyett véletlen elismételtem ugyanazon a nyelven, csak más szavakkal. Ez is tök jó egyébként, nagyon-nagyon tetszik, hogy ilyen sztorikat írnak nekünk a kedves hallgatók, Hajnalkától kaptuk az üzenetet. Már megyünk is tovább. Amikor beszélek valakivel telefonon, azaz 5 perces beszélgetésből megért egy-két szót, és utána pedig cukin mosolyog rám, hogy ezt értettem. Ez nekem is megvan, ezt mi is szoktuk csinálni. Ugyanis hiába tanultam angolt én is, meg érettségiztem belőle, azért, hogyha az ember nem használja, akkor nagyon gyorsan ki tud kopni azt, hogy mit és hogyan mondjon. Úgyhogy szerencsére ezért jók az interkulturális kapcsolatok, mert legalább ezeket fel lehet eleveníteni, és amúgy is megismerünk más kultúrákat. Egy hosszabb e-maillel megyünk tovább, nem adódik sok furcsaság, kezdődik így aztán egy jó hosszú üzenet. Egyszer megesett, hogy én még félig aludtam, a feleségem meg kérdezett valamit, talán boltba ment és kérdezte, hogy akarok-e valamit. Én pedig vagy 6-szor elmondtam neki, hogy mi az, ami kéne, de csak azt mondogatta, de nem érti, amit mondok. Nem tudtam egyszerűen felfogni, hogy mi baja van, talán nem hal valamiért, végül aztán az agyam hirtelen felébredt teljesen, és akkor leesett, hogy magyarul válaszoltam neki, ezért nem értette. Egy másik családtaggal is megesett hasonló, épp fejhallgató volt a fél fülemen, és magyarul néztem valami videót. Ő kérdezett valamit angolul, én elkezdtem magyarul a választ, míg pár másodperc múlva leesett, hogy angolul kéne, a fejhallgatóból hallatszó magyar beszéd miatt valahogy átállt az agyam magyarra, és hirtelen nem kapcsolt vissza. Ezen kívül semmi, viszont feleségem nagyon érti a B betűs és a K betűs szavakat, és a hasonlókat, illetve szereti kimondani, hogy a macska fütyölője paprika. Az is jó volt, amikor először voltunk együtt 4-en a feleségemmel, beszélt nyelve csak az angol, én magyar, angol, kevés német, anyám magyar, német, nagyon kevés angol, anyám férje pedig német, és abszolút minimális angol. Anyám németjét félig meddig értettem, a férjét már annyira nem, úgyhogy amikor nyomta a sztoriait, akkor anyám fordított németről magyarra, a feleségemnek meg én magyarról angolra. Ki tudja ott milyen információk veszhettek el a fordítás sűrűjében. Ezt egyébként Balástól kaptuk, és annak ellenére, hogy így indult, hogy nem adódik sok furcsaság, egészen jó kis e-mail lett ebből. Nagyon szépen köszönjük a véleményt, és hogyha van önnek is hasonló, akkor nyugodtan küldje el nekünk a 0635 925 925-re. A Ceglét hangja ugyanis a hírek és a zenék után folytatódik a második órával.
1: FM 92 Ceglét Rádió.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás-fejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, a felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mor és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mor életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalmi írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma.
0: Az időjárásról.
1: Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol anyanyelvi különbségekkel foglalkozunk, pontosabban más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai napon. 0635 92 92 5 és kívánságkukat@ceglidradio.hu. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem tervezünk második adást, nem biztos, hogy be fog telni, hogyha még nem írnak néhány üzenetet, úgyhogy mindenki bele fog férni, de hogy ez biztos megtörténjen, nem is húzom tovább az időt. Illendőségből, ha van nálunk vendég, egymással is angolul szoktunk beszélgetni. Ekkor jöttünk rá, hogy egymással nem tudunk így rendesen beszélni, mert egyszerűen nem áll rá az agyunk. Mondjuk annyiból vicces a dolog, hogy folyamatosan borzalmas mirror rotate mondatokkal szórakoztatjuk egymást, amit megint nem értenek a többiek. A crab eat your eyes és a sweating like a whore in the church igazán nagy siker volt a kintieknél. Hát a crab az a rák, az eat az az enni, és a your eyes a szemeid, a másikat le se fordítanám, de hogy ez itthon el szokott hangozni, és így lefordítják gyakorlatilag tükörfordításban a mondatokat. Én ezzel szóvicceket szoktam gyártani, angol ilyen szóvicceket, nem mindenki szereti, de néhányaknál nagyon beüt a dolog, úgyhogy nagyon örültem, mikor felfedeztem saját magamban, hogy angolul is mennek a szóviccek. Az amúgy tényleg rohadt fura az agyamnak, amikor magyar családtagjaim, ma vagy barátaimmal kell más nyelven beszélnem, mert a csoportban van valaki, aki nem beszél magyarul, például párom vagy hasonló. Egyszerűen fura az agyamnak ezt megélni, írja nekünk Marika, és igen, hát fura, de meg lehet szokni szerintem. Én 3 különböző nyelven beszélek apámmal, anyámmal és barátnőmmel, ezért egészen gyakran megesik, hogy miközben az egyik szülőmnek telefonálok A nyelven, és kérdez valamit a barátnőm B nyelven, akkor C nyelven kezdek válaszolni. Az agyam tudja, hogy más nyelv csak hirtelen rosszat azonosít be. Tökre megértem, ilyen is történt már velem is, ezt Levi küldte nekünk. Zoli írja, hogy barátnőm román, és anyanyelvi szinten beszélek is románul. Néha out of the blue angolra váltunk, és angolul beszélünk, mint ahogy most is angolra váltottál egy fél mondatot, de hogy így a semmiből, ez azt jelenti ez a kifejezés, hogy hirtelen így angolra váltanak át, és angolul beszélnek tovább. Tök jó üzenet, köszönjük szépen! Már egész jól ért magyarul, de amikor egyszer megszólaltam, hogy pisilnem kell, ő csak furán nézett rám, és látszott rajta, hogy zavarban van, nem tudja, mit is mondjon rá. Majd kis szünetben megkérdezte, hogy akkor most kell, vagy nem kell. Kiderült, azt nem értette, hogy miért jelentem be sétálás közben, csak úgy a semmiből, hogy nem kell mosdóba mennem. Aha, tehát, aha, hogy egy tagadást hallott bele a mondatba, ami nem volt ott. Igen, egyébként ez is nagyon érdekes, a magyarban rengetegszer van egy olyan elhelyezett nem szó, ami pont, hogy nyomatékosítani akar, vagy az ellenkezőit jelenti. Ezt is nagyon nehéz az iróniát például jól lefordítani angolra, de hát lehet próbálkozni. Pont ma hajnalban mondta párom, hogy milyen érdekes, hogy a macska azt mondja miau, de mi ezt nyávogásnak hívjuk, miközben az angolban miu és igeként is miu. És azt fejtegette, hogy akkor volt-e valaha miauzik ige, vagy nyáv nyáú, mint hangutánzó szó? Jó kérdés. A lengyel kacsa egyébként azt mondja, hogy fuck, fuck, fuck. Ez itt Angliában nagyon vicces szitukat szokott előidézni. Hát igen. Ja, meg németül például a tűzoltó szirénája nem Nino, hanem tá, tű, tá, tá. És én 20 éve nem bírom a német páromat meggyőzni, hogy a kakuk nem kukukkot mond, hanem kakukkot. Na igen, hát itt jó sok minden összejött, és nagyon szépen köszönjük, ezek azok a nyelvi különbségek, amire kíváncsi voltam. Ha önnek is van ilyen sztori a párkapcsolaton belülről, küldje el nekünk, hamarosan folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Változatos és friss!

0: Tomi írja nekünk, hogy én azon rögtem egyfolytában az ex-lengyel feleségem mellett, amikor valamiért megütötte, a lengyelek azt mondják auva, az au vagy az ouch helyett. Mindig a zene jut eszembe, pump up the jam, auva. Tök jó, köszönjük szépen, mert hogy azért olvastam be ezt az üzenetet, ugyanis más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai adásban itt a Ceglét hangjában, ez is elég vicces helyzet. Auá! Amikor étterembe vagy bárhová megyünk, letagadom, hogy magyarul beszélek. Legfeljebb akkor szólalok meg magyarul, ha az ott dolgozók nem tudnak angolul, mert ha magyarul szólalok meg, őt szinte ember számba sem veszik, és végig hozzám beszélnek még akkor is, ha tudnak angolul. Elég sok kellemetlen, érdekes beszélgetést hallottam már így, mivel azt hitték, nem magyarok vagyunk. Ezt Dani küldte el nekünk, és egyébként tökre igaz. Pontosan nem megbántás miatt csinálják ezt szerintem sokan emberek, hanem a magyar nyelven biztosabbak, így kapaszkodnak abba, hogy valaki érti őket, és már ránézni is elfelejtenek a másikra. Ezen bizony fejlesztenünk kell, mert hát a nyelvtudásunkon is kellene, de hogyha nem értjük meg a másikat, akkor is ember számba kell venni, legalább ránézni, vagy ilyesmi, még hogyha magyarul is beszélünk, és valaki fordít nekünk, de tanulj meg ránézni az emberre. Tökre igaza van a kedves üzenetküldőnek. Már is megyünk tovább. Több külföldi párom is volt egymás után, más dolgok voltak viccesek. Az egyiknek nem volt túl jó nyelvérzéke, de a kiejtése tökéletes volt. Egyszer jött a lépcsőházban egy ember, köszönt nekünk, hogy sziasztok, erre emberem magabiztosan válaszolt, hogy sziasztok. Akcentus nélkül, a pasi megnézte, hogy kit lát még rajta kívül. Olyan is volt, hogy szólt hozzám, de hirtelen nem értettem, hogy melyik nyelven próbálja mondani. Egy másiknak mondtam, hogy aranybogaram, kérte, hogy fordítsam le, aztán megsértődött, hogy lecsótányoztam. Egyébként tök jó az üzenet, ezt Hanga küldte nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Párammal spanyolul, anyáékkal magyarul, munkában angolul beszélek. Ami érdekes és kicsit félelmetes, hogy minden nyelven más a személyiségem, az álmaim és gondolataim pedig témától függően váltanak nyelvet. Ez ott gabajodik össze a legjobban, mikor a kutyámmal beszélek. Na, neki aztán néha egy mondatban váltok a három között. Tök jó üzenet, köszönjük szépen Orsinak. Páromnak 9 év után is csak 10 alatti a magyar szókincse, én pedig feljavultam franciából. Az is mindig nagy szerencsénk, hogy ilyen szép a magyar nyelvünk, és kb. Elveszted a fél identitásod, ha más nyelven beszélsz. Sajnálom a körülöttem élőket, akik kimaradnak a nyelvi humor leleményeiből. Ez is teljesen igaz, és köszönjük ezt az üzit is. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Azonnali vízügyi terv létrehozását kérte Magyar Péter. Módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. Felhősebbre fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A rendkívüli asszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a lendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talaj vízmegtartó képességét. Gajdos László lendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát, a szakmai alapú vízigazgatás megszervezését, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdasági vízmegőrző átállítását. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszum készségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszer záró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várja az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. Nemzeti jogalkotási feladat a gyermekvédelem és az uniós jogméltányos egyensúlyának megteremtése. Így reagált Sólyog Tamás köztársasági elnök arra, hogy a leköszönő miniszterelnök a múlt héten arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az uniós bíróságnak a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel. Az államfő reményét fejezte ki, hogy a hivatalba lépő új kormány és az új összetételű országgyűlés a társadalmi elvárások szempontjából megnyugtató módon rendezi a helyzetet. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormány főre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az európai politikai közösség találkozóján Vladimir Zelenszkijjel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét.
0: Az időjárásról.
1: Délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23-29 fok várható.
0: Ceglin Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Sírva röhögtem, amikor megtudtam, hogy mit mond a béka lengyelül. Re-re, kum-kum. Re-re, kum-kum. Egyébként egy kicsit jó szerintem. Nagyon szépen köszönjük Lászlónak az üzenetet, és már megyünk is tovább másokéval. Más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk ma a Cegléd hangjában. Én 34 vagyok, 12 évig voltam együtt 3 külföldi hölgyel, remélem külön-külön, ezt most csak én tettem hozzá. Mára azt érzem, ha a csajozás terén nem angolul beszélek, akkor béna vagyok. Az angol alteregom vagányabb és megnyerőbb, mint a magyar, és továbbra sem zárkózom el, hogy külföldi párt választak. Mindig is érdekesen hallgattam az idegen nyelveket, és szívesen tanulgattam is őket. Halandzsa szavaik és szólásaink, amiket kitalálhattunk dolgokra vagy szituációkra, pedig valami összemixelt nyelven alakultak ki. Magyarul nem igazán ment egyik sem, valóban nehéz lehet másoknak. Köszönjük szépen, üzenet végén nincsen név, de nekünk így is megfelel. Nekem csak néha kikapcsol a Google fordító a fejemben, amikor társaságban vagyunk, például a szüleivel, és beszélnek egymás között, és egyszerűen nem tudok figyelni, mert betelik a memória az agyamban. Aztán pár másodperc után visszaáll a rendszer. Vagy fél évente egyszer megfeledkezem magamról, és magyarul szólok a barátomhoz. Ő mondjuk nem kérdezi, hogy az én nyelvemen egy szó hogyan van, mert meg se akar tanulni magyarul, mivel nehéz, és amúgy sem élünk Magyarországon, de azért tud ilyen kis small talkot, amiket hall, amikor beszélek telefonon, vagy a nagyszüleim erőszakkal megtanítják neki. De sokszor van, hogy megtetszik neki egy szó, például a rengeteg, vagy a krumpli, és akkor hetekig ezt a szót ismételgeti, az mondjuk vicces, mert a végén már rengeteg-rengeteg krumpli, amit ismétel. Vagy amikor tükör fordítani kell a családom meg a párom között, és már a végén fordítva beszélek hozzájuk, és már egyik sem tudja kinek és mit mondok, írja nekünk Anett. Nagyon szépen köszönjük, ebben is sok minden benne volt. Egyszer Németországban találkoztam pár német barátommal, de közben otthonról hívtak engem, hogy melyik szomszéd ninin lehet befőttet kérni. Nos, teljesen elfelejtettem, hogy a magyar szavak teljesen másképp hangozhatnak, mondjuk a németeknek. És most képzeljétek el, hogyan néztek rám, miután megszólaltam, hogy jó-jó, akkor lehet a másik nyuggernél van. És aztán sikerült még a puszi-puszit is bedobnom elköszönés gyanánt. Tök jó üzenet, igen, hát ebben is mindenféle furcsaság van. Gondolom voltak tekintetek, amik rád szegeződtek ilyenkor. Jelenleg szingli vagyok, de mivel Ausztriában élek, ezért többnyire mindenkivel, munkában, irodában német-angol, attól függ, németül beszélek a mindennapokban. Igazából semmi furcsasággal nem találkoztam, nyilván olyan előfordulat, hogy valami magyar szólást, mondást nem tudnak németül, vagy nem tudtam németül átadni, mert annyira specifikus, és tükörfordításban elmondtam, hogy mit is jelent, a másik megmondta, hogy jaj, ez nálunk is van, és elmondta az osztrák megfelelőjét. Nagyon nincs nyelvi korlát, mert folyékonyan beszélek felsőfokon, de mindig lehet újat tanulni, és eddig mindenki nyitott volt arra, hogy mondjon, mutasson nekem újat. És szerintem ez a jó, és mi is legyünk nyitottak, és maradjunk a Cegléd hangjával, mert még egy blokkra visszajövünk hamarosan.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: cseglét, mert jó. Ez már a Cseglét hangja legvége, kedves hallgatók, ahol más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit vártuk, és van még belőle néhány, igyekszem is felolvasni mindet. Naponta 1000 félreértés, teljesen más szót hall a mondatokban, mint amit mondok, pedig annak a szónak rohadtul semmi köze értelme az adott kontextusban. Van, hogy ő mond egy szót, rohadtul nem értem, ő meg csak ismételgeti egyre idegesebben, de még azt se tudom, hogy a három nyelv közül melyiken mondja valójában. A konkrét szavakon, mondatokon kívül a nonverbális reakciók és a hangsúly hanghordozás is szoktak problémát okozni, írja nekünk Eszter. Következő üzenet, talán az egyik furcsaság, ami elő szokott fordulni, azok a mondások, közmondások, amiket azonnal fordítok, de van, hogy nem érti, mert náluk nyilván tök más, hogy mondják, és akkor csak néz rám, hogy mi van. De én semmilyen személyiségváltozáson nem megyek keresztül, miközben angolul beszélek, a hangom sem változik meg, mert teljesen természetes, hogy angolul beszélek, pedig magyar az anyanyelvem. Az ilyesmi szerintem csak azoknál fordul elő, akiknek az új és vagy nincsen megfelelő szókincsük kifejezni a gondolataikat a másik nyelven, így akarva akaratlanul is elkezdenek egyszerűbben gondolkodni. Mivel én már a feleségem megismerése előtt is rengeteget beszéltem angolul is, a munkám miatt teljesen megszoktam a nyelvet és nem torzított semmit a személyiségemen, ugyanúgy ki tudom fejezni magam, mint például magyarul. Például sosem fordult még elő, hogy ne váltottam volna, amikor kell. Magamban szoktam káromkodni magyarul, de azok jó részét már érti. A feleségem pedig akadémiai szinten beszél angolul, néha olyan szavakat használ, hogy csak pislogok és rá kell keresnem. Az még nyilván aranyos, amikor magyar szavakat és kifejezéseket próbál kiejteni a maga módján, de ebben meg semmilyen furcsaság nincsen, szimplán aranyos és vicces, felszoktam jegyzetelni, írja nekünk Andi. Néha frusztrál, hogy nem tudom úgy kifejezni magam, ahogy akarom, egyébként mi már magyar szlenget is használunk rengeteget, és a párom nyelvéből is, írja nekünk Gábor. A férjem dominikai, spanyolul beszélünk, angolul nem tud. Egyszer, mikor pár hónapja voltunk együtt, és nem ment úgy a spanyol fordítót használtam, hogy megmutassam neki, mit szeretnék, ha hozna. Nagyon büszke voltam, mert tudtam, hogy a pen kenyér, így be is írtam angolul, hogy bring me some pen, please. Kérdezte, mekkorát, mondtam, hogy közepeset, más nem kérdezett. Szépen a pent le is fordította angolról serpenyőnek. Úgyhogy egy óra múlva megjelent egy közepes serpenyővel, de nagyon büszkén. Mindig akadnak félrehallások, nehéz, hogy nekem kell megtanulni az ő nyelvén, hiába beszélek angolul, így semmire nem megyek vele. Hát igen, vannak ilyenek, amikor nem is feltétlenül, mert nem hajlandó, hanem hogy neked hasznos megtanulnod, hogy ott te kint tudj kommunikálni. És végül az utolsó üzenet, nekem cseh párommal, angol a közös nyelv, gyakran van, hogy megkérdezzünk valamit, hogy van a másik nyelvén, akár konkrét szó, de inkább kifejezéseknél, szólásoknál, meg egyébként még ételeknél jellemző nagyon, és angolul nem tudja, csak elmagyarázni, körbeírni, mire rájövünk, hogy tök hasonló, vagy éppen ugyanaz van a saját nyelvünkön is. Igen, ezek nagyon jó felismerések mindig, és fel kell ismernünk azt is, kedves hallgatók, hogy véget ért a mai műsor, holnap egy új témával jelentkezik a Cseglét hangja. Vörös Nandi köszöni megtisztelő figyelmüket és a rengeteg remek üzenetet, a viszonthallásra.
1: Cseglét Rádió. 92.5.

0: Tot energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András. Hamarosan indul a Jó reggelt Cegléd, már is mutatom, hogy melyik felvétellel. Ján érkezik majd hozzánk azonnal a hírek után, még pedig a Volt Feed Me című közös ismerőssel. Önök pedig tartsanak velem a folytatásban.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Tűzszünet kezdődik Ukrajnában. Csak nem 80 ezer diák érettségizik ma matematikából. Ma is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közölte, Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében.
2: Az időjárásról.
3: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiát oldozadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, ütöbb, bombasztikus jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Kérem szépen, 5. hó 5-e van. Ahogy említettem, ezzel a nappal is foglalkozok majd nem sokára, de persze jelentkeznek ezen kívül a megszokott reggeli rovatok, fontos hasznos információk, programajánló lapszemle, és azt is elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, füleljenek rám ezért is.
0: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 92.5

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a

0: arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamion stop május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, természetesen mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azon már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 7-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban keleten már több helyen előfordulhat eső, zápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Továbbra is élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a reggel, 9-16 fokos minimumokra készülhetünk, napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős napos idő várható, télen délnyugaton növekedhet meg erősebben a felhőzet, és elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor, néhol zivatar. Élénk erős marad a délnyugati szél, hajnalban 5-13, délután 20-27 fok valószínű.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban a Jó reggel Ceglédve. Most folytatjuk friss infókkal, nem sokára visszatérek a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel, a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Tűzszünet kezdődik Ukrajnában. Csak nem 80 ezer diák érettségizik ma matematikából. Ma is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közölte, Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Jönnek a dalok a Ceglédiek kedvence, itt a jó reggelt Ceglédben a folytatásban. Hamarosan pedig visszatérek és jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem mindenképpen.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Az 5. rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órán. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermek könyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermek könyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perccel. A reklámok után a friss infókat követően azonnal Benson Boone énekel majd nekünk, önök pedig továbbra is füleljenek rám.
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Jól, csak a szívével lát az ember.
6: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
6: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert írsa. Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
5: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
6: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
8: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
9: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Tűzszünet kezdődik ma estétől Ukrajnában. Ma van az asztma világnapja. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A hat járműről korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében.
3: Az időjárásról.
10: Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: végig a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval jó nyakon haintott, energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk a reggeli műszakot, a jó reggelt Ceglédet. Ha, milyen meglepő. Kiváló dalokkal, a Ceglédi a kedvenc muzsikáival és lapszemlével mindjárt rákukkantok a rovatnak köszönhetően, hogy mi történt celeb testvéreinkkel az elmúlt időszakban, és foglalkozunk egy picit sporttal is. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, hát fantasztikus híreim vannak, illetve hát az oldalnak. Így fogalmaz a portál. Igaz, hogy a Farm VIP gazdája egy ideje már nem foglalkozik nagyüzemi állattartással, de az otthonához közeli tanyán még bőven akadnak birkák. Gáspár Zsolti ugyanis világéletében rajongott ezekért a félre ismert lényekért, ráadásul akad mindközül egy, aki különösen a szívéhez nőtt. Gáspár Zsolt sok évvel ezelőtt említette meg először, hogy az ezernyi birka közt akad egy, aki nevet és ezzel élethosszig tartó kegyelmet is kapott tőle. Ő volt Béci, akivel Zsolti gazda egy igazán különleges és bensőséges kapcsolatot alakított ki, hát gondolom vele megértette magát, gyakorlatilag a születése pillanata óta, bocs. A cukikos mindenhová követte gazdáját, aki időnként még a házba is beengedte a kezes és jámbor jószágot. Béci persze ideje nagy részét a tanyán társai közt töltötte, de 12 éven át ő volt az első, aki bégetve szaladt Gáspár Zsolt elé, ha meglátta közeledni az autóját. Gondolom megkérdezte rám, hogy bejöhetek? Béci, megmondta, hogy be. Béci 2020-ban 12 éves korában távozott az égi legelőkre, betölthetetlennek tűnő űrt hagyva ezzel gazdája szívében. A szomorkodás végül nem tartott sokáig, hiszen Béci utolsó szerelmi viszonyából nem sokkal élete utolsó napja előtt megszületett Béci 2.0 atyavilág, aki csak úgy, mint a nagy elődje, barátságba keveredett Gáspár Zsoltival. Nos, éppen ez az állatokhoz néhány nehéz napot és éjszakát a TV2 sztárjának, így kell apostrofálni Zsolti gazdát, miután elkóborolt. Az új Béci idén lesz 6 éves, és éppen olyan kedves és hűséges lett, mint amilyen a faterja volt. Tény, hogy az utóbbi időben kevesebb időm volt arra, hogy az állatokkal foglalkozzak, így bevallom, vele is régen beszéltem. Talán éppen ez lehetett az oka annak, hogy elkóborolt, kezdte a lapnak Gáspár Zsolti, és még nincs vége a történetnek. A Fan VIP házigazdája ezután részletesen elmesélte, milyen kereső akciót indított, és végül hogyan került haza Béci 2.0. Néhány napja hosszú idő után kiszaladtam a tanyára, azonnal feltűnt, hogy Béci nem les a karámból, de a legelőn sem láttam. Szokatlan volt, hiszen amióta csak én folyton a lábam alatt szaladgált, ha meglátogattam. Kérdeztem is a srácokat, hogy merre van, de senki sem tudta, hogyan, az sem, hogy mikor is látták őt utoljára. Kezdett bele a nem mindennapi történetbe Gáspár Zsolti, aki azonnal tudta, hogy valami baj történhetett kedvenc birkájával. Körbejártam az egyébként nem kicsi területet, hát csak beszorult valahová, és segítségre szorult, de nem találtam sehol, és a szólongatásra sem érkezett a jól ismert végetés. Ezután nyakamba vettem a környéket, és jártam a határt egész délután és este, de Béci nem került elő. Annyira megijedtem, hogy aznap, és az azt követő este is a tanyán aludtam, de hiába. Ez biztos, hogy így hangzott el Zsolti szájából? Kétlem. Végül harmadnap kaptam egy telefont, hogy a kisbarátom két faluval arrébb kóborol. Azonnal autóba ültem és értementem. A Csibész udvarolni ment, szóval hamarosan érkezhet az utód. Persze, fogalmam sincs, hogy kit választhatod, így csak a tudat lesz meg, hogy a vérvonal nem szakad meg, tette hozzá Gáspár Zsolti. Na hát ez volt az egyik fantasztikus hír, és még nincs vége.
0: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információ

0: nem tudott kapuba találni, kiütés lett a derbi vége, egyetlen pont a különbség az éllovas Eto és a második FTC csapata között. Már nem a mi kezünkben a bajnoki cím sorsa, bízunk el a Kisvárdában, hogy képes lesz sikeresen szerepelni az Eto ellen, mondta a lapnak Szalai Gábor, a Fradi 25 éves védője. Nyilván bízunk abban, hogy megvédjük a bajnoki címünket, de most kizárólag a kupa döntőre összpontosítunk. Az előző két kupa finálét nem sikerült megnyerni, tavaly 11-esekkel maradtunk alul, természetesen győzni szeretnénk, meg akarjuk szerezni a trófát. Kitűnő csapat a Zalaegerszeg, de az újpesti győzelem önbizalmat adhat nekünk a döntőre. A Puskás arénában mindig élmény pályára lépni, nyilatkozta tehát a Fradi labdarúgója. Vissza a valóságba, tömören így lehet összefoglalni a Liverpool Manchester United elleni hétvégi produkcióját. Arne Slot menedzser csapata szinte a fellegekbe járva készült az Old Traffordba, miután sorozatban három bajnokit nyert meg, és karnyújtásnyira került az áhított bajnokok ligája indulás kivívásához. Ehhez képest tragikus első félidőt követően a csapat örülhetett, hogy csak két gólos hátrányba került, és bár a fordulás után Szoboszlai Dominik vezérletével visszakapaszkodott, még Liverpoolban sem hallani olyan hangokat, hogy akár a három pont is meg lehetett volna, vagy hogy ne a United érdemelné meg a 3-2-es győzelmet. A Liverpool valósága, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya hiába futballozik átlag felett, a legtöbb csapattárs egyéni produkciója harmadgyenge. Következésképpen a csapat összteljesítménye sem üti meg a mércét. Gyenge Balázs liverpooli elemzése, helyzetjelentése a sportoldalon. Május utolsó két hétvégéje hozhatja meg a felkészüléssel együtt nagyjából 10 hónap kemény munkájának az eredményét Tatabányán. A harmadik számú magyar férfi kézilabda csapat a 2025-2026-os idényben a harmadik számú nemzetközi kupasorozatban az Európa kupában menetel. Tóth Edmond együttese már 5 párharcot sikerrel letudott. A döntőben az Észak-Macedón Ohrid lesz az ellenfél május utolsó két hétvégén. Egyértelműen a balkáni stílus képviselte elődöntős ellenfelünk a döntőben ugyanez várható, sőt rosszabb, mondta a lapnak Tóth Edmond, a Tatabánya vezetőedzője. A nemzetközi kupa menetelése magáért beszél. Hazai fronton bejutott a gárda a magyar kupa döntőbe, a bajnokságban igazán váratlan pontvesztések nélkül már biztos bronzérmesként futhat neki az utolsó fordulóknak. A nemzeti sport.hu oldal tehát férfi kézilabdával is foglalkozik.
1: Következzen egy friss

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban most reklámokkal folytatjuk, hamarosan pedig a friss infókkal utána visszatérek itt a reggeli műszakban a kiváló dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Tűzszünet kezdődik ma estétől Ukrajnában. Ma van az asztma világnapja. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A hat járműről korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében.
2: Az időjárásról.
4: Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről.
3: Lendületes, változatos zenék,
2: hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédia kedvenc dalaival nem sokára a programokat ajánlok, és szólok az időjárásról is, sőt, 8 óra után azt is elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok, maradjanak velem ezért is.
1: Jó reggelt, Ceglédet!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalom barátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Az 5. rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órán. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@ceglet.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Ceglédi Rádió, változatos és friss.

0: Kedves hallgatók, természetesen mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 7-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban keleten már több helyen előfordulhat eső, zápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Továbbra is élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a reggel, 9-16 fokos minimumokra készülhetünk napközben, 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős napos idő várható, télen délnyugaton növekedhet meg erősebben a felhőzet, és elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor, néhol zivatar. Élénk erős marad a délnyugati szél, hajnalban 5-13, délután 20-27 fok valószínű.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A legfrissebb hírek után azonnal jön majd az It Feels So Good című közös ismerős. Önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd, külső Kátai út, ipari park.
7: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
8: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
9: Tűzszünet kezdődik ma estétől Ukrajnában. Földrengés volt Horvátországban. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A hat járműből korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulőülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgai időszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Földrengés volt hajnalban Horvátországban, a földmozgást Magyarországon is érezni lehetett. A 4,2-es erősségű rengés epicentruma a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre volt hajnali 2:30 körül. A jelenséget délnyugat Magyarországon észlelhették az ott lakók.
8: Az időjárásról.
9: Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
8: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamion stop május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt szeglédett dalokkal, nem sokára pedig a napi horoszkópot prezentálom, ezért is maradjanak velünk.
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mondata mottoja az, hogy ne adj esélyt ma a kísértésnek, hogy miért ez. Ez nem sokára kiderül. Kas, lehet, hogy az utóbbi időben kisé élénkebbé vált a fantáziád a magánéletedet illetően, ami egy párkapcsolatban akár még pesdítő is lehet. Ma azonban egy szituáció könnyen csábíthat téged túlzásokra. Tartsd kordában az érzelmeidet, és igyekezz a realitások talaján maradni, nehogy végül veszélyeztesd azt, amit évek alatt építettél fel. Bika, ma egy helyzet vagy egy hír megzavarhatja egy kapcsolatodat, melyben megjelenhet a kételj és a bizalmatlanság, de annak is van esélye, hogy a féltékenység mérge is elkezd terjedni. Vigyázz, mert ezek a dolgok nagyon veszélyesek lehetnek, és képesek még egy amúgy egészséges viszonyt is tönkretenni. Mindig maradj a tényeknél, és különösen ma ne hallgass a kúsza szóbeszédekre. Ikrek, majd pletyka vagy hír megtévesztő lehet, ami talán véletlen, de azt sem lehet kizárni, hogy szándékos ármánykodás az okozója. Mindezek ellen pedig csak is a nyilvánossággal és az igazsággal lehet harcolni. Ott és akkor tisztázd a helyzetet, és meg fogod látni, hogy ki a hazug, és ki az, aki igazat mond. Rák, lehet, hogy a fejedben kezdenek kissé elcsúszni a dolgok, de nem szabad engedned, hogy urrá legyen benned a kételj egy nagyon fontos kapcsolatodban. Szorítkozz csak is a tényekre, és ne hallgass szóbeszédre, főleg olyanra ne, akiket te magad is megbízhatatlan hírforrásnak tartasz. Talán van valaki, aki örülne egy kis kellemetlenségnek a házad táján. Ne adj esélyt neki. Oroszlán, vannak időszakok, amikor megértőbbnek és türelmesednek kell lennünk a környezetünkkel szemben, és most pont egy ilyen időszakot élünk meg. Igyekezz hát kiszűrni minden zavaró tényezőt. Próbáld csak is a fontos dolgokra koncentrálni, és ne kapaszkodj bele apró félreértésekbe sem. Ha valamikor, most igazán fontos a nyugalom számodra is. Szűz! Ma talán éppen a magánéletedben egy olyan feszült helyzetbe kerülhetsz, amely általában máskor vitához, vagy éppen veszekedéshez vezet. Most azonban igyekezz másképpen viselkedni, mint az megszokott. Ne vedd fel a kesztyűt, ne reagálj kritikusan, igyekezz inkább támogatóan fellépni. A hatás nem fog elmaradni. Egy zene után folytatjuk a rapi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. I got a...

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg. Néha előfordul, hogy azt hiszük, körülöttünk minden rendben van, aztán egy napon kiderül, hogy mindaz, amit eddig alapvetőnek és megváltozhatatlannak hittünk, egyszer csak eltűnik, mint a soha nem is lett volna. Ma könnyen lehet, hogy valakivel kapcsolatban neked is hasonló élményben lesz részed. Egyszer csak azt kérdezed magadtól, ki ez az ember? Nem is ismerem. Skorpió. Vannak emberek, akiket érdemes nagyon komolyan venni, míg másokkal kárt túl sokat törődni. Ha kiderülhet számodra, hogy valakit talán rosszul ítéltél meg, és az illetőt érdemes lenne egy kicsit közelebbről is megismerni. Ma ugyanis olyan

0: Él, ami nem következik a természetedből. Maradj türelmes és maradj önmagad, amíg csak lehetséges. Vízöntő. Egy dolog a flört és egy másik a konkrét cselekvés. És nálad különösen éles a határvonal a kettő között általában. Ma azonban légy nagyon óvatos, mivel a kísértés nagyon erős lehet, ha pedig nem tudsz ellenállni, egy jól működő kapcsolatot igen könnyen a múlté lehet. És végül halak. Ha egy kapcsolatban sok időt és energiát fektetünk, akkor érdemes vigyázni is rá. Ma nem lesz könnyű dolgod, mivel egy feszültség, nézetkülönbség vagy akár egy harmadik megjelenés veszélybe sodorhatja azt, amit felépítettél annyi éven át. Vigyázz hát, hogy meddig mész el egy feszült helyzetben, mivel van olyan szituáció, melyből már nem nagyon lehet visszahátrálni nyomtalanul. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, itt a Jó reggelt Szeglédben, most azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán újra majd kicsit később a dalokkal. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Tűzszünet kezdődik ma estétől Ukrajnában. Földrengés volt Horvátországban. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A hat járműből korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulőülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgai időszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Földrengés volt hajnalban Horvátországban, a földmozgást Magyarországon is érezni lehetett. A 4,2-es erősségű rengés epicentruma a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre volt hajnali 14:30 körül. A jelenséget délnyugat Magyarországon észlelhették az ott lakók.
1: Az időjárásról.
2: Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Reklámok után folytatjuk dalokkal, nem sokára programokat ajánlok és szólok az időjárásról, 9 óra után pedig egy beszélgetésnek köszönhetően sporttal, egészen pontosan tornával foglalkozunk majd. Részletek ezügyben később, maradjanak velünk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
2: Reklámot hallottak.
6: Jó reggelt,
2: jó reggelt, Cegléd!
7: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalom barátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program. Mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészet történeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órát. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: hallgatok, természetesen mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 7-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban keleten már több helyen előfordulhat eső, zápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Továbbra is élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a reggel, 9-16 fokos minimumokra készülhetünk, napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős napos idő várható, télen délnyugaton növekedhet meg erősebben a felhőzet, és elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor, néhol zivatar. Élénk erős marad a délnyugati szél, hajnalban 5-13, délután 20-27 fok valószínű.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azonnal mutatom, mivel indul a mai Jó reggel Cegléd utolsó egy óra osszája. Hírek után azonnal játszom Lost Frequencies dalát, melynek címe The Feeling. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon, Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
5: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Újabb támadás érte Ukrajnát. Megállt az évek óta tartó drágulás a budapesti lakáspiacon. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat, és akadozott az internet szolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Robbanás történt egy kínai tűzijátékgyárban, legkevesebb 21 ember meghalt és 61-en megsérültek. A baleset tegnap délután történt a Liuyang városában, amely a kínai tűzijátékipar egyik központja. A mentőcsapatok túlélők után kutatnak. A kínai elnök utasította a hatóságokat, hogy minél hamarabb vizsgálják ki a robbanás okát és vonják felelősségre az érintetteket. Idehaza átvették megbízólevelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Pályakarbantartás miatt leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutó pályát is. A munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra.
3: Az időjárásról.
8: Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzással két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton a Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak a 22-es kilométernél úgy szűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autócsomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hónapból. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk itt a 92-től azonnal dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel, Bezonyám, és természetesen beszélgetéssel. A téma sport, mindjárt jönnek a részletek, tartsanak velünk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy dialógussal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A téma sport, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92-5.
2: Kedves hallgatók, egy remek és ceglédi szempontból igen sikeres sportversenyről fogunk most tehát beszélgetni a következő percekben. Itt van velem a Ceglédi Református Általános Iskola torna körének több képviselője is, a vezető edzők Váradi László és Halmi Kata. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket.
3: Nagy szeretettel köszöntünk téged is, Gábor, és a kedves hallgatókat is.
4: Köszöntjük a kedves hallgatókat is, és Gábor, téged is köszöntünk, és köszönjük a meghívást.
2: És azt is ígértem a hallgatóknak, hogy valószínűleg nem ketten érkeztek, hanem itt lesz velünk még néhány versenyző, ketten érkeztek meg. Először is itt van Nagy Zoé velem szemben, nagy szeretettel köszöntelek, szia Zoé!
5: Szia!
2: És itt van velünk Horváth Luca is.
6: Szia!
2: És mind a kettőjük nyakában kettő darab éremcsünk, egy arany és egy ezüst érem mind a kettőtök nyakában. De hogy került az oda? Hát nem csak úgy, hogy oda akasztottátok, hanem bizony ezt ki kellett érdemelni. No, hát Félegyházán, tehát május 2-án rendezték meg ezt a versenyt, és hát ennek komoly tétje volt, hiszen ez egy selejtező vagy kvalifikációs verseny, ha úgy tetszik. Ugyebár, és ez az országos bajnokságon való részvételre jogosít. Hát nem is tudom, kivel kezdjünk Katával akkor, aki elmondja, hogy hát mióta készültök erre a versenyre, és mi ennek az igazi tétje azért?
4: Hát az igazi tétje az az országos bajnokságra bejutás volt.
2: Ez a legfontosabb.
4: Ez a legfontosabb, mert onnan megyünk tovább majd az Európa kupára, mert most már Európa kupa lesz a hivatalos neve. Szerencsére olyan jó eredményekkel jöttünk haza, hogy az összes egységünk tovább jutott az országos bajnokságra, úgyhogy ezúton gratulálunk a gyerekeknek. Természetesen, ahogy megszoktuk már, hogy nem úgy voltak az edzések, hol betegség, hol ez, hol anyák napja,
2: hát
4: most ugye minden is volt, de az utolsó hétre legyűrtük a komolyabb problémákat, és nagyon jól

0: Akkor kezdődik ez a dolog, hogy akkor átgondoljuk, hogy miféle gyakorlatokkal mehetnek majd a versenyzők.
1: A szeretett kupa az decemberben van általában, tudod, Karácsony, Mikulás, és akkor igen. Mikulás bácsi ott szórja az ajándékot.
0: Úgy.
1: Erről nem beszéltünk a tavalyi versenyről. Probléma, amit már Kati elmondta, hogy sajnos voltak betegségek.
0: Ez sajnos visszafogja
1: a csapatokat. Uh-huh. Csak nálunk annyival rosszabb, hogy egy négyesből egy ember egyik héten kiesik, a másik héten a másik, akkor ugye négy emberből három nem olyan. De annyira profik már a lányok, így idézőjelbe téve, uh-huh. hogy besegítenek egymásnak. Ha nincs ott a hármasból, csak kettő, a négyesbe átáll egy lány, és fordítva. Úgyhogy itt és gratulálok a lányoknak, meg megköszönve a segítségüket, hogy kisegítették egymást. Ez nagyon nagy jó teljesítmény volt nekik.
0: Ez a sportág mennyiben változik, mennyire gyorsan változik, mennyire kell új gyakorlatokon, új trükkökön, új flikkeken, flakkokon gondolkodni?
1: Régebben egy év volt a határidő, most két évig lehet ugyanazzal a gyakorlattal fellépni, de a tavalyi gyakorlatokban jó párat a Kati átalakított, tehát új koreográfiával készültek a lányok, meg cserélődtek az egységek is.
0: Ez is fontos.
1: Igen.
0: Bizony.
1: Voltak itt a kicsi, a Lilla és a Zoe első versenyük volt a miniknek.
0: Aha, igen. Itt gyermek kategóriában
1: ők nem, ők a minikbe, a kicsikbe.
0: Ja, még van mini.
1: 7-8 évesek között, tehát ők nagyon picik voltak még.
0: Igen. Ottul melletted Zoe, nagy Zoe. Hogyan csöppentél bele ebbe a gyakorlatba, és azt hányan végeztétek tulajdonképpen ott a versenyen?
2: Hát négyen, meg kettesbe.
0: Meg kettesben is.
2: Párosban.
0: Volt páros is. Melyik a nehezebb? Egyébként gondolhatná az ember, hogy a négyes nehezebb, de nem biztos.
2: A négyes. Uh-huh. Mert ott több ember van, és hogyha nem egyszerre csináljuk, akkor az nem néz ki olyan jól.
0: Az bizony nem lesz olyan jó. Igen. És ehhez össze is kell szokni egy kicsit, igaz, Luca? Tehát azért nem úgy megy, hogy hopp, tessék, ezt a mozdulatot kell, meg azt a mozdulatot, és kész a gyakorlat, hanem együtt kell az egészet, ugye?
2: Igen.
0: Nagyon-nagyon fontos. Mennyi idő az, amíg úgy összeszoktatok egymással?
2: Hát...
0: Több hét?
2: Pár edzés.
0: Néhány edzés, és akkor már úgy éreztétek egymást. De hát ti nyilván korábban is ismertétek egymást, ugye?
2: Igen.
0: Tehát nem akkor kellett megismerkedni. Mik a legnehezebb részei ezeknek a koreográfiáknak, ezeknek a gyakorlatoknak? Az ugrálós, dobálós, melyik rész a legnehezebb szerinted?
2: Hát... Szerintem az elemek a nehézek.
0: Mindegyik. Akkor?
2: Igen.
0: Mindegyik. És a lényeg az, hogy ugye hogy folyamatosan pörögjön, és a közönség is, meg hát nyilván a bírók is azt lássák, hogy nektek mi sem természetesebb, mint röpködni a levegőben, meg mindenféle hip-hopokat csinálni ott, és meg se kottyan nektek. Ugye?
2: Igen.
0: Zoli, te hogy látod, neked mi volt, amit legnehezebben tanultál meg mondjuk ebből?
2: Hát, nekem is az elemek. Mert ott össze kell dolgozni, és hogyha az egyik elrontja, akkor ott az egész elcsúszik, és akkor így elrontjuk az egészet.
0: Bizony, igen, elég, hogyha az egyik elrontja, igen. Hát nem mind a négy, csak az egyik, és akkor is már borul az egész dolog. Húha. De ezek szerint ment minden. Hogy éreztétek magatokat ott?
2: Én nagyon jól éreztem magam.
0: Jó volt. Luca, te ahogy a színpadon, hogy érezted magad?
2: Hát egy kicsit izgultam, de szerintem nagyon jó volt.
0: Mennyire kell izgulni ilyenkor?
2: Hát nem nagyon, mert ha nagyon, akkor elrontjuk, annyira izgulunk, elfelejtjük, és akkor így elrontjuk az egészet.
0: Igen. Én dolgoztam színházban annak idején, és ott azt mondták az öreg színészek, hogy egy kicsit mindig izgulni kell, mert akkor lesz a legjobb az előadás. Gondolom, hogy ez nálatok is így van,
2: igen.
0: Ugye? Azért kell egy kicsi izgalom, és akkor és akkor kimész, ott van a nagy tömeg, és akkor előttük mindezt be kell mutatni. Ilyenkor már igazából edzők tudnak segíteni? Laci, Kata?
1: Hát, ott már mi nem tudunk segíteni nem a szőnyegen, viszont igen. Ugye, mivel testnevelő vagyok, volt, hát már nyugdíjas, a rajtláz, az kell.
0: Ugye, meg az edző, is kell.
1: Rajtláz, pozitív, nincsen. Hát úgy megy ki, kicsit pökhendim, biztos elrontja. Voltak ilyen ismerőseim.
0: Hogyne, persze.
1: Azért én mindig arra próbáltam a tanítványaimat nevelni, hogy alázattal a sportág iránt, társak iránt is, a bírók iránt is, és pozitív rajtláz legyen.
0: Igen.
1: Mert rajtlázni, rajtapátia, megint mondjak egy csúnya szót, kérlek szépen úgy kimenni, az nem.
0: Az nem.
1: Nem.
0: Aha, jogos. Jogos, jogos. Kata, hogy látod ezt a problémát?

0: A kört.
1: Most azért annyival felnőttebbek, úgy mondom felnőttebbek a lányok, vagy hozzászoktak, már nem is tudom, hogy a helyes kifejezés, hogy tehát régebben voltak olyan kezdő versenyzők, pedig most is volt két kezdőnk, aki első versenyén volt, hogy tehát sírás, és minden, és ja, már mindent Isten. Ígértünk, hogy csak bemenjen, mert hát ők jönnek, és muszáj lenne, hogy fellépjenek, de na, tehát igen. Megoldjuk, aranyosak, az utolsó instrukciók azok, hogy mosolyogjál, nyújtsd a lábad, spicceljél, és ennyi, és nem tudsz többet tenni.
0: És amikor megy a gyakorlat, a versenygyakorlat,
1: nem
0: akkor
1: látnak.
0: Ti ott vagytok a közelben?
1: Nem? Szembe vagyunk velük, tehát egyikünk, attól függ, hogy ki merről áll, vagy ott állunk oldalt a színpadon, és a bevonulásnál még ott vagyunk velük, hogy ugye, tehát érezzék azt, hogy nincsenek magukra hagyva. A másikon pedig szembeáll, fényképez, videóz, mutogatni már nem mutogatunk,
0: akkor
1: mert nem,
0: nem
1: is látnak. Tehát olyan fényáradat
0: persze.
1: van, hogy maximum szerintem csak a bírókat látjátok, tehát kintebb már nem.
2: Meg idegesek egy kicsit, tehát
1: hát
2: nem a szülőt nézik.
0: Na, persze.
2: Meg azt mondjuk is, hogy nem minket nézzenek. Csak a bírókra szabad mosolyogni.
0: Igen.
2: Én megtalálom a fényképezőgéppel a lányokat.
0: Természetes.
2: Igaz, most az egyik egység elferdült, mert meglöktek. Mondják, hogy szeretne a mama nézni. Mondom, saját versenyzőmet én lefényképezem, utána megyek innen. Jó. Úgyhogy egy pár kép az olyan lett, hogy a ferdés, mert
0: ne baj, de legalább életszerű volt igen. az egész. Mikor életszerű lesz az országos bajnokság is, azt hol rendezik egyébként, és mikor?
2: Szent Imrén lesz, szokásos sportkastélyban.
0: Szent Imrén, igen.
2: 3 hét múlva. Május 22-25 között, vagy 24 között, nem tudjuk, hogy még a 3 nap között.
0: Majd
2: beszokták akkor osztani a nevezések függvényébe, de azt mondták, hogy 2000 egység nevezett a kvalifikáción. Ha ez mindenki elmegy, akkor az szépen nehéz lesz beosztani. De van A kategória is, B is, tehát majd a szétosztják, az másik nap lesz. De 3 napra, ha 1000, az elég sok.
0: Hát, az nem kevés, az egész biztos. Fú, hát nagyon szívből gratulálok ehhez a szép eredményhez, és akkor majd erről a bizonyos országos bajnokságról is szeretnék egy beszámolót majd, és reméljük, hogy hasonló szép dolgokról tudunk beszélgetni. Hát túl sokra már nincsen időnk itt a műsorban, de arra még megkérem a lányokat, hogy kicsit zörgessék meg az érmeiket oda bele a mikrofonba. Bátrabban! Úgy van. Nagy Zóénál és Horváth Lucánál is egy-egy arany és egy-egy ezüstérem, amihez még egyszer szívből gratulálok, és természetesen az edzőknek is, Halmi Katának és Váradi Lászlónak is, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hát akkor nagyon szurkolunk, és várjuk a jó eredményeket. Jó?
2: Köszönjük szépen!
3: Köszönjük szépen!
0: Én köszönöm szépen. Úgyhogy akkor innen folytatjuk jó 3 hét múlva. Legyen úgy. Még egyszer gratula.
4: Szegléd Rádió.
5: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig hallgathatnak rám. Remélem így tesznek. További jó rádiózást kívánok.

0: 92-ön a Cegléd Rádióban. Kedves hallgatók, már is a legfrissebb információk. A jó reggel Ceglédet, utána pedig folytatjuk majd a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Támadás érte Ukrajnát. Megállt az évek óta tartó drágulás a budapesti lakáspiacon. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás érte Oroszország több térségét, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat, és akadozott az internet szolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Robbanás történt egy kínai tűzijátékgyárban, legkevesebb 21 ember meghalt és 61-en megsérültek. A baleset tegnap délután történt a Liuyang városában, amely a kínai tűzijátékipar egyik központja. A mentő csapatok túlélők után kutatnak. A kínai elnök utasította a hatóságokat, hogy minél hamarabb vizsgálják ki a robbanás okát és vonják felelősségre az érintetteket. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Pályakarbantartás miatt leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutó pályát is. A munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra.
2: Az időjárásról.
1: Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, jaj, de jó nekik, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Süveges András vagyok, a műsorvezető, folytatjuk reklámok után dalokkal, nem sokára pedig visszatérek, és programokat ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer, május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program. Mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészet történeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órát. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@ceglede.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: hallgatók, véget ért a Jó reggelt Szegléd, legalábbis a mai. A plusz mínusz kettő mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Take my heart, don't break it. Love me too. Kiváló slágerrel nyitom a következő 60 percet, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyereknap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Újabb támadás érte Ukrajnát. Már a Vatikánban tárgyalják Wolmuth Ferenc boldoggá avatását. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat és akadozott az internet szolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be, magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Az amerikai hadsereg ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempészeket szállító csónakra a Karib-tengeren. A támadásban két ember meghalt, amerikai katonák nem sérültek meg. A parancsnokság a halottakat narkoterroristáknak nevezte, részleteket azonban nem közölt. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Elkezdődött a matematika írásbeli érettségi. Az első részben a vizsgázók exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak, írja az EduLine. A teszt elején könnyebb feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak, erre 45 percük van és 30 pontot szerezhetnek. Az érettségi második részére 135 perc jut, itt összetettebb példák következnek, összesen 70 pontért. Újabb szakaszába lépett Wolmuth Ferenc boldoggá avatási eljárása. A Vatikánban vizsgálják a tanácsköztársaság idején kivégzett papvértanúságát. Wolmuth Ferencet 1919-ben végezték ki koholt vádak alapján. Boldoggá avatási eljárása Magyarországon 2021-ben indult, és 2024-ben zárult le.
9: Az időjárásról.
10: Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös úton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel a plusz mínusz kettőt. Nem sokára pedig visszatérek, és újra a lapszemlézek, mert hogy már korábban jeleztem, bizony, nem csak egy hír, fantasztikus történet jutott a mai napra, hanem több is. Mindjárt jövök vissza a részletekkel, tartsanak velem.
0: Ceglédrádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Gyereknap a Hobby Áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobby Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé Tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákbamacska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a külső Jászberényi út egy szám alatt. Gyerek nap a Hobby Áruházban. Várunk az egész családdal.
5: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny. Este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészet történeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órán. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz is regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő

0: és ajándékok, érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtó széli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flóri könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: Ceglédi Rádió 92.5.

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mondata mottója az, hogy ne adj esélyt ma a kísértésnek, hogy miért ez. Ez nem sokára kiderül. Kas, lehet, hogy az utóbbi időben kissé élénkebbé vált a fantáziád a magánéletedet illetően, ami egy párkapcsolatban akár még pesdítő is lehet. Ma azonban egy szituáció könnyen csábíthat téged túlzásokra. Tartsd kordában az érzelmeidet, és igyekezz a realitások talaján maradni, nehogy végül veszélyeztesd azt, amit évek alatt építettél fel. Bika, ma egy helyzet vagy egy hír megzavarhatja egy kapcsolatodat, melyben megjelenhet a kételj és a bizalmatlanság, de annak is van esélye, hogy a féltékenység mérge is elkezd terjedni. Vigyázz, mert ezek a dolgok nagyon veszélyesek lehetnek, és képesek még egy amúgy egészséges viszonyt is tönkretenni. Mindig maradj a tényeknél, és különösen ma ne hallgass a kúsza szóbeszédekre. Ikrek, majd pletyka vagy hír megtévesztő lehet, ami talán véletlen, de azt sem lehet kizárni, hogy szándékos ármánykodás az okozója. Mindezek ellen pedig csak is a nyilvánossággal és az igazsággal lehet harcolni. Ott és akkor tisztázd a helyzetet, és meg fogod látni, hogy ki a hazug, és ki az, aki igazat mond. Rák! Lehet, hogy a fejedben kezdenek kissé elcsúszni a dolgok, de nem szabad engedned, hogy urrá legyen benned a kételj egy nagyon fontos kapcsolatodban. Szorítkozz csak is a tényekre, és ne hallgass szóbeszédre, főleg olyanra ne, akiket te magad is megbízhatatlan hírforrásnak tartasz. Talán van valaki, aki örülne egy kis kellemetlenségnek a házad táján. Ne adj esélyt neki! Oroszlán, vannak időszakok, amik már megértőbbnek és türelmesednek kell lennünk a környezetünkkel szemben, és most pont egy ilyen időszakot élünk meg. Igyekezz hát kiszűrni minden zavaró tényezőt. Próbáld csak is a fontos dolgokra koncentrálni, és ne kapaszkodj bele apró félreértésekbe sem. Ha valamikor, most igazán fontos a nyugalom számodra is. Szűz! Ma talán éppen a magánéletedben egy olyan feszült helyzetbe kerülhetsz, amely általában máskor vitához, vagy éppen veszekedéshez vezet. Most azonban igyekezz másképpen viselkedni, mint az megszokott. Ne vedd fel a kesztyűt, ne reagálj kritikusan, igyekezz inkább támogatóan fellépni. A hatás nem fog elmaradni. Egy zene után folytatjuk a rapioroszkópot.
1: Ceglid Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg. Néha előfordul, hogy azt hiszük, körülöttünk minden rendben van, aztán egy napon kiderül, hogy mindaz, amit eddig alapvetőnek és megváltozhatatlannak hittünk, egyszer csak eltűnik, mint a soha nem is lett volna. Ma könnyen lehet, hogy valakivel kapcsolatban neked is hasonló élményben lesz részed. Egyszer csak azt kérdezed magadtól, ki ez az ember? Nem is ismerem. Skorpió. Vannak emberek, akiket érdemes nagyon komolyan venni, míg másokkal kár túl sokat törődni. Ha kiderülhet számodra, hogy valakit talán rosszul ítéltél meg, és az illetőt érdemes lenne egy kicsit közelebbről is megismerni. Ma ugyanis olyan oldalát mutatja meg, amelyről eddig nem is gondoltad, hogy létezik. Nyilas. Ma olyan helyzet adódhat, melyben érdemes lenne egy kicsit feladnod a büszkeségedet, ha nem akarod tovább tetézni a bajt. Lehet ugyanis, hogy hibát követtél el, és ennek elismerése a másik számára nem a gyengeség jele lenne, hanem csak kifejezése, hogy fontos számodra az illető. Bak. Lehet, hogy mostanában úgy érzed, hogy nincs elegendő izgalom az életedben, és a napjaid monoton egymás utánisága már szinte felülről, de ez még nem ok arra, hogy valami olyasmit tegyél, ami nem következik a természetedből. Maradj türelmes és maradj önmagad, amíg csak lehetséges. Vízöntő. Egy dolog a flört és egy másik a konkrét cselekvés, és nálad különösen éles a határvonal a kettő között általában. Ma azonban légy nagyon óvatos, mivel a kísértés nagyon erős lehet, ha pedig nem tudsz ellenállni, egy jól működő kapcsolatot igen könnyen a múlté lehet. És végül halak. Ha egy kapcsolatban sok időt és energiát fektetünk, akkor érdemes vigyázni is rá. Ma nem lesz könnyű dolgod, mivel egy feszültség, nézetkülönbség vagy akár egy harmadik megjelenése veszélybe sodorhatja azt, amit felépítettél annyi éven át. Vigyázz hát, hogy meddig mész el egy feszült helyzetben, mivel van olyan szituáció, melyből már nem nagyon lehet visszahátrálni nyomtalanul. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: let me go. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Természetesen mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 7-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban keleten már több helyen előfordulhat eső, zápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Továbbra is élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a reggel, 9-16 fokos minimumokra készülhetünk napközben, 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős napos idő várható, télen délnyugaton növekedhet meg erősebben a felhőzet, és elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor, néhol zivatar. Élénk erős marad a délnyugati szél, hajnalban 5-13, délután 20-27 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd külső Kátai út. Ipari park.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Magyar fejlesztésű időjárási app mutatkozott be New Yorkban. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 000 milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzet stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Több halálos áldozata van az éjszakai orosz rakéta és drón támadásoknak Ukrajnában. A legsúlyosabb csapás Poltava megyét érte, legalább 4-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek. Ukrajna is támadta az orosz területeket, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Közben tűzszünetet jelentett be az ukrán és az orosz elnök is a győzelmi napi ünnepség alkalmából. Több bányász meghalt sújtó légrobbanásban Kolumbiában. 6 embert sikerült kimenekíteniük a mentőknek. A robbanás pillanatában a bányászok mintegy 600 méter mélyen tartózkodtak. Az egyik vájárnővére azt állította, hogy a munkásokat a múlt héten kétszer is kimenekítették veszélyes gázok jelenléte miatt. Kolumbiában gyakoriak a bányabalesetek, főként a tárnák rossz szellőztetése miatt. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű Meteo Navigator. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál, az utcák mikroklímáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hősziget hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül.
7: Az időjárásról.
8: Országszerte derült az ég. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
7: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésvel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Davoson a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az evéthez. Azon ott folytatjuk kiváló slágerekkel, a Ceglédie kedvenceivel, nem sokára pedig nagyon picit foglalkozok a mai nappal, azaz 5. hó 5-ével. Hallgassanak rám.
0: FM 92.5. Cegléden ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Akciók első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős. Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny. Este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program. Mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Az 5. rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órán. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is, és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán.

0: 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdabó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 3195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: kedves hallgatók, május 5-e van, tehát a mai napon a Györgyik ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Viola, Irén, Judit, Erna és Pius nevi ismerőseiket is. Egyébként a Györgyi, a György férjnév női párja, jelentése földműves, gazdálkodó, más magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése, jelentése Tália, Gyöngyike. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Nem sokára visszatérek, és egy-két zenei évfordulót, születésnapot zenész meg tudok említeni. Mindjárt meg is teszem, tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnap a zenészekkel, zenei fordulókkal. Hát olyan sok a mai napra nem jutott, de ezt a keveset is mindenképpen nagy szeretettel megemlítem. 135 éve nyílt meg New Yorkban a Carnegie Hall, a világszerte ismert koncertterem. 79 éves ma Bétót László zenei szerkesztő, műsorvezető és lemezlovas. Alapító tagja volt a Fővárosi Művelődési Ház a Magnós klubjának. 1976-tól lemezlovasként, mint külsős, majd 1981-től a Magyar Rádió zenei szerkesztőjének munkatársaként dolgozott. 1984-ben indult saját műsor a Pop Tarisznya néven, valamint a tévében az 1 millió fontos hangjegy és a Rock Studio. 1989-től a Kalipszó Rádió főszerkesztője volt, mert hogy ez a rádió 2002-ben megszűnt, és ha jól emlékszem, próbálták újraéleszteni, de valahogy nem sikerült. 30 éves ma Miller Dávid Zoltán, színész, énekes és média személyiség. 2004-ben jelent meg Lionel Richie 8. albuma Just For You, egyébként itt a Cegléd Rádióban. Erről az albumról mi is szoktunk zenéket játszani. 1948-ban született Billy Ward, brit dobos, az egykori Black Sabbath együttes tagja. És a legfontosabb talán ezzel kellett volna kezdenem, 1976-ban született Sidlovics Gábor József, azaz Sidi zenész. 1999-ben ugye többet magával megalapította a Zanzibár együttest, 2006-ban létrehozta a Jobb Sorsra Érdemes Maffia nevű metalzenét játszó együttesét, vagy gyakran fellépett a Tankcsapda előzenekaraként, 2012-ben kilépett a Zanzibárból, és a Tankcsapdából távozó cseresznyehelyét átvéve a Tankcsapda gitárosa lett, a Tankcsapdából pedig ugye a közelmúltban 2025-ben távozott, és megalakította Sidi nevezetű saját csapatát, ugye már dalokat is lehet tőlük hallani. Én Ceglédiként Zanzibárt játszok, ha nem gond. Ezzel folytatjuk itt a 92-tön. Sok boldog születésnapot kívánunk Sidinek innen is.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Kedves hallgatók, egy nevet meg kell még említenünk a zenenaptár rovatkánk végén, mégpedig Craig David nevét, aki 1981-ben ezen a napon született, angol énekes, gondolom sokaknak nem kell bemutatni, egyébként világszerte több mint 15 millió lemezt adott el, ezek közül máig legismertebb korongja a 2000. augusztus 14-én megjelenő debütáló albuma a Born to Do It, legutóbbi nagy lemeze, ha jól tévedek, akkor 22 címmel jelent meg, mit ad Isten, 1222. szeptember 30-án, nem innen idézek, hanem a jól ismert korongról, a dal, amely érkezik erről, Walking Away. Szeglét.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, természetesen mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azon ma már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 7-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban keleten már több helyen előfordulhat eső, zápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Továbbra is élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a reggel, 9-16 fokos minimumokra készülhetünk, napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős napos idő várható, télen délnyugaton növekedhet meg erősebben a felhőzet, és elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor, néhol zivatar. Élénk erős marad a délnyugati szél, hajnalban 5-13, délután 20-27 fok valószínű.
1: Ceglédrádió. 92.5.

0: Sziasztok, egy csodálatos nővel indítom a következő 60 percet, mutatom, kiről, miről van szó. A mai plusz mínusz 2 utolsó 60 percét Olivia Dean nyitja. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagy zenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Pósfai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. A tudós testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Az MTA 200. közgyűlésén tegnap a leendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. Véget ért a matematika írásbeli érettségi. A teszt elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, ezek között exponenciális függvények és gráfok szerepeltek, írja az EduLine. A második rész volt a nehezebb, amelyben már összetettebb példákkal kellett megbirkózni. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel, példát mutatnak. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sok felé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésvel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös úton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autócsomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez itt a Plusz-Minusz 2 utolsó 60 perce, ahol is a zenéké a főszerep, úgyhogy már is indítom a következőt. Meg persze jönnek azért majd a fontos hasznos infók programajánló, és szólok majd az időjárásról is. Tartsanak velem!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: szenzációk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd Árpád utca 31.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellük vagy Szirének című 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Az 5. rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz, vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, mely kép és hangfelvétel készül. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a Gyermek Könyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájába.

0: Kedves hallgatók, természetesen mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azon már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 7-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban keleten már több helyen előfordulhat eső, zápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Továbbra is élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a reggel, 9-16 fokos minimumokra készülhetünk, napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős napos idő várható, délen délnyugaton növekedhet meg erősebben a felhőzet, és elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor, néhol zivatar. Élénk erős marad a délnyugati szél, hajnalban 5-13, délután 20-27 fok valószínű.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
7: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, véget ért a mai plusz minusz 2, mindjárt indul a kedd délután, mutatom, hogy mivel. Hamarosan Taylor Swift énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Folytatódik a napos, száraz idő. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Magyar fejlesztésű időjárási applikáció mutatkozott be New Yorkban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki hétfőn gyalogosok közé hajtott az autójával egy lipcsei bevásárló utcában. Két embert gázolt halálra. Sokan megsérültek, pontos számokat a hatóságok nem közölték. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű Mateo Navigátor. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál, az utcák mikroklimáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hősziget hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül, előrejelzései folyamatosan frissülnek, és akár 14 napos prognózist biztosítanak a felhasználóknak.
2: Az időjárásról.
6: Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, éjszaka 9-15, Holnap napközben 25-29 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röcke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es úton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös úton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Millás délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek este hatig a mikrofonnál, Süveges András már ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé. Jön egy érdekes beszélgetés, egy fontos beszélgetés, aztán pedig majd én is visszatérek, maradjanak velünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáros termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A riporter Szatmár Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92-5.
2: Nos, kedves hallgatók, a következő percekben egy picit vissza is tekintünk, meg természetesen egy kicsit előre is. Már, ahogy szoktuk ezt általában Détári Lukács Ágival, hogyha ő a vendégünk, most sajnos csak így telefonon tudjuk őt elérni, de ettől függetlenül sok értékes információval fog majd minket megörvendeztetni. Nagy szeretettel köszöntelek, Ági, szervusz!
3: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: No, hát nem tudom, mennyire csapódtak le az elmúlt néhány nap eseményei már benned és bennetek. Értékeltétek már ezt az ünnepi hétvégét?
3: Igen, hát ugye ott mi menet közben is beszélünk a rendezvényekről, meg ugye most a kollégák az oroszlán részét vitték ennek a rendezvénynek, úgyhogy ők is jeleztek folyamatosan, mert hát megtartották az értékelőjét, ugye hát értekezletet tartunk minden héten az elmúlt eseményekből és az előttünk álló rendezvényekről, úgyhogy azt vonjuk le azt a konzekvenciát, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokból gyakorlatilag kihoztuk, amit tudtunk, a maximumot, ugye a év elején már beszéltünk róla, hogy itt az elvonások és a költségvetés csökkentés miatt a kulturális terület kapta a legnagyobb ütést, a legnagyobb elvonást, és ugye közben meg a fenntartó elvárása is szinte ugyanazt az évet szeretnék, amit tavaly látott.

0: Igen.
1: És össze tudunk állítani nem egy napot, akár többet is, és most ugye idén újra hoztuk az Utcazene Fesztivált, ugye egy évet pihent, és újra megszerveztük az ifjúsági önkormányzattal. Olyan szerencsés csillagállás volt, hogy ugye az ifjúság kapott ennek a rendezvény megvalósításához forrást, ugye
0: az
1: ifjúság fővárosa a pályázatból, és hát ugye mi meg hozzátettük a személyerőt, a technikai eszközeinket, autót, egyebeket, ugye ezt így szervező partnerként, ha mondhatom, és ugye a pályázatból pedig a gyerekekre és a fellépőkre költhették ezt a támogatást a gyerekek.
0: Aha.
1: Úgyhogy így az Utcazene Fesztivállal gyakorlatilag nem hiszem, hogy érzékelték a lakosság azt, hogy itt valami kisebb vagy kevesebb történt május 1-én.
0: Ez így igaz.
1: Ahogy én is láttam, egy körülbelül 2 óra hosszában voltak a helyszíneken folyamatosan, kint a rendezvényen, a színpad előtt is, tehát az gyakorlatilag folyamatos érdeklődés volt még éjszakában nyúlóan is, sőt szerintem a koktélnak most volt a legnagyobb helyi közönsége, még a videókból láttam, hogy még vonatozás is egyéb komoly örvendés volt a közönség részéről. Hát ilyen adatokat szeretek mondani, és azokat össze is gyűjtöttünk, hogy 44 árus kínálta a portékáit a rendezvényen, 6 darab vidámparki elem volt, ugye a majál is nincs meg körhinta nélkül, például 10 kiállított elektromos autót lehetett megtekinteni. Ugye Mazda Zakar idén csatlakozott a rendezvényhez, és egy ilyen marketing céllal kötöttünk egy szerződést, és ugye kihozta az új autóit, ezt lehetett megcsodálni. 16 fellépő csoport volt, illetve zenekarok, összesen 290 fellépő volt. 13 utcazene helyszín volt végül, ugye 13 formációval, és összességében egy 3500 szavazatot adtak le. 4 órától 7:30-ig a ceglédi lakosok, és ugye megszületett a zsűri eredménye.
0: Nos.
1: Ő Kamillát hozták ki.
0: Aha.
1: Zsűri díjazottként, ő a Fodor Fagyizó előtt zenélt, ő egy szálgitárral.
0: Igen, bizony.
1: Énekelt saját szerzeményeket, ő egy stúdiófelvételt nyert, és a közönség szavazat, ugye amire ez a 3500 szavazó cetli ment, ő pedig a Bob and the Bass formációt hozta ki nyertesként, ők pedig a mozi előtt zenéltek, egy ilyen nagyon látványos,
0: nagyon különleges
1: csapat volt, ők pedig Laska Fesztivál fellépési lehetőséget kaptak.
0: Nagyon jó.
1: Június 13-14-én a kis színpadon természetesen, úgyhogy újra lehet őket majd hallani.
0: Nagyon
1: és
0: jó.
1: Hát kihirdettük az eredménnyel együtt a Laska Fesztivál dátumát is, mert ugye idén azért volt ezen aggodalmaskodás, meg szerintem a mai napig nem voltak biztosak benne, hogy lesz, nem lesz, akkor mi történik a Laskával. Kihirdettük a fellépőket, és gyakorlatilag a muníciónkat a Laska Fesztiválra és a Kossuth Toborzóra összpontosítjuk.
0: Persze.
1: Már ugye az anyagi munícióinkat és minden erőforrásunkat. És ugye most pénteki nap kimarad a Laska Fesztiválból. Ugye a fenntartó ezt úgy kérte, hogy a sportok éjszakájának hagyjuk meg ezt a péntek délután, tehát lehet menni sportolni. És szombat-vasárnap pedig a Laska Fesztivál lesz kint a Budai úti tónál. Szombaton este a legnagyobb fellépő ugye Horváth Tamás lesz.
0: Aha.
1: De hát lesznek DJ-k is, és lesznek fiatal feltörekvő rapperek, Éberkóma, Filó, a DJ közül lesz Jauri is, például, akit a fiatalok nagyon szeretnek. Vasárnap este pedig Bája Lexi a színpad, és előtte pedig Bongor fog fellépni. Őket is nagyon szeretik a fiatalok, tehát most nagyon a fiatalokra fókuszálunk a Laska Fesztivál headline-jával, és őket céloztuk meg. A kis színpadon természetesen az idősebb korosztály is fog maga ízlésének megfelelő programot találni. A népzenétől a jazzzenát, a fúvózenéig, az amatőrzenéig, mindenfélét lehet helyi fellépőket, de nótát is tetott vegyesen, és az idei díszvendégünk pedig Albert Irsa lesz.
0: No, hát ez remek. És hogyha már a fiatalokat emlegetted, a főzésben is részt vesznek majd a fiatalok, vajon?
1: Azt meglátjuk, hogy a pénteki délelőtti napot, miután nincs pénteki napja a Laska Fesztiválnak, azt hogyan fogjuk kivitelezni. Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy ez történik, amikor egy működő rendszerbe kívülről belenyúlunk és bele magyarázunk. Amikor van egy működő rendszer, hát ezt majd megpróbáljuk megvalósítani, mert ugye a harmadik éve volna ennek az ifjúsági

0: főzőversenynek, és ugye most lehet ugye hagyománynak nevezni a harmadik évben, azon leszünk, hogy azért ezt meg tudjuk valósítani. De közben előtte azért még június 13-a előtt lesz egy nyitott pince, ezen a borászok aggodalmaskodtak, hogy mi lesz a nyitott pincéjükre. Ugye nehéz dolog, amikor lecsökkentik a költségvetésedet, mondjuk azok is, akik részt vesznek ebbe a rendezvénybe, és aztán számon kérnek, hogy miért nincs pénz rá. Na most legyél okos domonkos, és ugye próbálunk mindenkinek megfelelni, vagy hát egyáltalán a programokat megvalósítani. Ugye jelenten nyitott pince nap is lesz, május 24-én vasárnap, mert ennek az eseményét megtörtént az egyeztetés a borászokkal, és ez a napokban jó. Kikerül a plakát, ugye melyik az a két bor, amit a kóstoló jegyén lehet majd fogyasztani. Lesz kis busszal, tavaly azzal működtünk, teljesen működőképes volt, úgyhogy lesz kis buszjárat is majd.
1: Ez
0: a pincékhez. Aztán a időrendben a következő a gyereknap, a pöttyös gyereknap lesz ugye a május 31-én. Ugye azt mondtam, amikor itt az egész költségvetés fölborítás történt, hogy el a kezekkel a gyerekektől, tehát a gyereknapot azt mindenképpen úgy valósítjuk meg, ahogyan eddig megszokták, megszerették, és minél gazdag a programmal. Úgyhogy azt Vörösmarty téren abban a formában, ahogyan megismerték, megszerették, azt érintetlenül meg fogjuk valósítani. Ehhez ugye van az ifjúsági főváros projektnek egy terve, egy ifjúság sziget terve, hát majd meglátjuk, hol vannak a tervezésbe. Egyelőre nincs információ, hogy akkor ezt oda megvalósítják sem. Terveket láttunk, de végső választ még nem kaptunk. Úgyhogy elvileg lesz a középiskolás korosztálynak is egy sziget csücsök, természetesen a sportsziget is lesz, és tavaly debütált egy mászófal, ami nagyon nagy sikert aratott, az is ott lesz velünk, meg hát a temérdek, különböző gépjárművek, munkagépek, én nagyon bízom benne, hogy összejön, és tudunk egy mini helikoptert hozni, és az is tudja most már gazdagítani a gépek sorát, mert az egy nagyon klassz dolog lenne, úgyhogy azt teljes szívvel és teljes fókusszal szervezzük. Természetesen lesz ugye a pedagógus nap Trianon, és hát ugye mi már márciustól ugye hirdetjük a nyári táborokat, úgyhogy van munka, nyári táborok, kertmozi, kerti koncertek, tehát hogy ezek előtt állunk, és hát várjuk, hogy majd meg tudjuk valósítani őket, illetve várjuk hozzá a pályázati eredményeinket is, mert azért
1: nem mindegy.
0: Egyikre másikra pályázatot is adtunk be, de hogy ugye követjük a média híreket, hogy itt most az NK körül van egy kis szaladozás.
1: Hát majd meglátjuk. Az biztos, hogyha az előző hétvégére visszatekintünk, gyakorlatilag szerintem, mint városlakó, én ahogy végig sétáltam itt a feleségemmel a városban, nem nagyon éreztem semmiféle hiányt, tehát azt nagyon láttam, jó. Hogy színvonalas, nagyon jó rendezvények követték egymást, és jó volt ott lenni, és rengeteg ember között ott lenni, nagyon sokan mozogtak a városban, és ez biztató jel azért mindenképpen, ugye?
0: Abszolút így van, igen, meg hogy jönnek újak, csatlakoztak.
1: Igen.
0: Településfejlesztési programmal, például Szebeni Dávidék is egy ilyen közösségi programot hoztak a program mellé, tehát hogy abszolút a helyi erőforrásokból is. Ahogyan az Adventnél is mindig elmondom, hogy a helyi erőforrásokból is tudunk programot kiállítani. Van hagyományőrző része, modern tánc, ugye most Bende Tiborral volt Nóta, ugye a Magyar Nóta Egyesület ott van a Művelődési Központban, tehát abból is tudunk, és még tudnánk, mert több-több szervezetünk van, tehát hogy visszafordíthatjuk ezt a klasszikus majális hangulatához, találnánk egy jó kis helyszínt, akkor még akár erdő közelébe is, tehát hogy tudunk úgy a nehézségekből is erőt kovácsolni, úgy tűnik így az első szabadtéri rendezvény konklúzióját levonva.
1: De ez is nagyon jó helyszín volt szerintem, úgyhogy mindenki szerette, aki ott volt.
0: Hát, mi szeretjük ugye az összes fényképen ott a Művelődési Központ háttérben.
1: Már csak
0: ez
1: azért is.
0: Ez reklám is, így van.
1: Igen.
0: Úgyhogy szeretjük, Turinform irodánk is jó statisztikát hozott, ugye hoztunk egy mennyiséget Kossuth sörből, aminek itt a kedves kolléganő kereskedő tevékenységének köszönhetően a felét már el is adtuk itt a majálison, úgyhogy újabb készletet kell majd beszereznünk. A Laska Fesztivál válik mindenképpen, hogy legyen friss Kossuth sör, és hát ott fog debütálni majd az új repoharunk is. Aha. Ifjúság főváros tiszteletére lesz egy új repohár, és ugye azt majd a Laskán fogjuk bemutatni.
1: De jó. De
0: hát úgyhogy gyakorlatilag most minden idegszállunkkal a gyereknapra és a Laska fesztiválra.
1: Ezek a legfontosabbak most, és hát na, fogunk erről beszélni persze, amikor majd odaérünk úgy aktuálisan. Nyilvánvalóan majd jó kis beharangozó beszélgetés, akkor remélem, hogy már itt ülhetsz a stúdióban velünk, és itt azért mégis másabb, mint így telefonon, de így is nagyon sok értékes információt kaptunk Détár Lukács Ágitól, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és gratulálok az elmúlt hétvégéhez, és szorítunk azért, hogy a következő rendezvények is minimum ennyire sikeresek legyenek majd ebben az esztendőben.
0: Köszönöm, és köszönöm a kollégáimnak, akik a hétvégén helyt álltak a rendezvényen.
1: Ági, köszönjük nektek, szervusztok!
2: Rádió. FM 92.5. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, ahogy mondtam, este 6-ig lehetünk együtt, hallgassanak rám, jó rádiózást kívánok!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Négyféle leves, ötféle főétel és kétféle desszert közül választhat. 9 és 13 óra között ki is szállítjuk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyrosz pontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenc tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészet történeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órán. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a közös ismerő szól azonnal, majd a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
6: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolat tiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Folytatódik a napos száraz idő. Szakmai párbeszédet sürget a Magyar Bank szövetség elnöke. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az ámokfutó, aki hétfőn gyalogosok közé hajtotta az autójával egy lipcsei bevásárló utcában, két embert gázolt halálra. Sokan megsérültek, pontos számokat a hatóságok nem közölték. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról.
2: Az időjárásról.
8: Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél szűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot. Félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közmű vezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamion stop május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Este addig a mikrofonnál Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, Szatyit pedig Vörös Nándi követi, most megjönnek a dalok, fontos hasznos infók, programajánló, és persze lapszemle. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió.
2: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
8: Gyereknap a Hobbi áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a Ceglédi Hobbi áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákba macska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyerek nap a Hobbi áruházban. Várunk az egész családdal.
9: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
10: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
11: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
12: Május 12-én jön Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagyzenekaros koncertje a ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny. Este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalombarátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének című hatrészes művészet történeti előadás sorozat. Az ötödik rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órát. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tag és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, hát fantasztikus híreim vannak, illetve hát az oldalnak. Így fogalmaz a portál. Igaz, hogy a Farm VIP gazdája egy ideje már nem foglalkozik nagyüzemi állattartással, de az otthonához közeli tanyán még bőven akadnak birkák. Gáspár Zsolti ugyanis világéletében rajongott ezekért a félre ismert lényekért, ráadásul akad mindközül egy, aki különösen a szívéhez nőtt. Gáspár Zsolt sok évvel ezelőtt említette meg először, hogy az ezernyi birka közt akad egy, aki nevet és ezzel élethosszig tartó kegyelmet is kapott tőle. Ő volt Béci, akivel Zsolti gazda egy igazán különleges és bensőséges kapcsolatot alakított ki, hát gondolom vele megértette magát, gyakorlatilag a születése pillanata óta, bocs. A cukikos mindenhová követte gazdáját, aki időnként még a házba is beengedte a kezes és jámbor jószágot. Béci persze ideje nagy részét a tanyán társai közt töltötte, de 12 éven át ő volt az első, aki bégetve szaladt Gáspár Zsolt elé, ha meglátta közeledni az autóját. Gondolom megkérdezte rám, hogy bejöhetek? Béci, megmondta, hogy be. Béci 2020-ban 12 éves korában távozott az égi legelőkre, betöltethetetlennek tűnő űrt hagyva ezzel gazdája szívében. A szomorkodás végül nem tartott sokáig, hiszen Béci utolsó szerelmi viszonyából nem sokkal élete utolsó napja előtt megszületett Béci 2.0 atyavilág, aki csak úgy, mint a nagy elődje, barátságba keveredett Gáspár Zsoltival. Nos, éppen ez az állatokhoz néhány nehéz napot és éjszakát a TV2 sztárjának, így kell apostrofálni Zsolti gazdát, miután elkóborolt. Az új Béci idén lesz 6 éves, és éppen olyan kedves és hűséges lett, mint amilyen a faterja volt. Tény, hogy az utóbbi időben kevesebb időm volt arra, hogy az állatokkal foglalkozzak, így bevallom, vele is régen beszéltem. Talán éppen ez lehetett az oka annak, hogy elkóborolt, kezdte a lapnak Gáspár

0: Zsolti, és nincs vége a történetnek. A Fun VIP házigazdája ezután részletesen elmesélte, milyen kereső akciót indított, és végül hogyan került haza Bici 2.0. Néhány napja hosszú idő után kiszaladtam a tanyára, azonnal feltűnt, hogy Bici nem les a karámból, de a legelőn sem láttam. Szokatlan volt, hiszen amióta csak én folyton a lábom alatt szaladgált, ha meglátogattam. Kérdeztem is a srácokat, hogy merre van, de senki sem tudta, hogyan az sem, hogy mikor is látták őt utoljára. Kezdett bele a nem mindennapi történetbe Gáspár Zsolti, aki azonnal tudta, hogy valami baj történhetett kedvenc birkájával. Körbejártam az egyébként nem kicsi területet, hátha csak beszorult valahová, és segítségre szorult, de nem találtam sehol, és a szólongatásra sem érkezett a jól ismert végetés. Ezután nyakamba vettem a környéket, és jártam a határt egész délután és este, de Béci nem került elő. Annyira megijedtem, hogy aznap és az azt követő este is a tanyán aludtam, de hiába. Ez biztos, hogy így hangzott el Zsolti szájából? Kétlem. Végül harmadnap kaptam egy telefont, hogy a kisbarátom két faluval arrébb kóborol. Azonnal autóba ültem és értementem. A Csibész udvarolni ment, szóval hamarosan érkezhet az utód. Persze, fogalmam sincs, hogy kit választhatott, így csak a tudat lesz meg, hogy a vérvonal nem szakad meg, tette hozzá Gáspár Zsolti. Na hát ez volt az egyik fantasztikus hír, és még nincs vége.
1: Szia!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a lapszemlét, de most nem bulvárkodunk, hanem a nemzeti sport.hu oldalról ajánlok egy-két olvasnivalót. Hát nézzük, mit ír ez a portál. A Szusza Ferenc stadionban 5 gólt szerzett a Ferencváros, nyilván magyar labdarúgásról van szó, és bár az Újpestnek voltak lehetőségei, a házigazda nem tudott kapuba találni, kiütés lett a derbi vége. Egyetlen pont a különbség az Éllovas Eto és a második FTC csapata között. Már nem a mi kezünkben a bajnoki cím sorsa, bízunk el a Kisvárdában, hogy képes lesz sikeresen szerepelni az Eto ellen, mondta a lapnak Szalai Gábor, a Fradi 25 éves védője. Nyilván bízunk abban, hogy megvédjük a bajnoki címünket, de most kizárólag a kupa döntőre összpontosítunk. Az előző két kupa finálét nem sikerült megnyerni, tavaly 11-esekkel maradtunk alul, természetesen győzni szeretnénk, meg akarjuk szerezni a trófát. Kitűnő csapat a Zalaegerszeg, de az újpesti győzelem önbizalmat adhat nekünk a döntőre. A Puskás arénában mindig élmény pályára lépnénk, nyilatkozta tehát a Fradi labdarúgója. Vissza a valóságba, tömören így lehet összefoglalni a Liverpool Manchester United elleni hétvégi produkcióját. Arne Slot menedzser csapata szinte a felegekbe járva készült az Old Traffordba, miután sorozatban 3 bajnokit nyert meg, és karnyújtásnyira került az áhított bajnokok ligája indulás kivívásához. Ehhez képest tragikus első félidőt követően a csapat örülhetett, hogy csak 2 gólos hátrányba került, és bár a fordulás után Szoboszlai Dominik vezérletével visszakapaszkodott, még Liverpoolban sem hallani olyan hangokat, hogy akár a 3 pont is meg lehetett volna, vagy hogy ne a United érdemelné meg a 3-2-es győzelmet. A Liverpool valósága, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya hiába futballozik átlag felett, a legtöbb csapattárs egyéni produkciója harmadgyenge. Következésképpen a csapat összteljesítménye sem üti meg a mércét. Gyenge Balázs liverpooli elemzése, helyzetjelentése a sportoldalon. Május utolsó két hétvégéje hozhatja meg a felkészüléssel együtt nagyjából 10 hónap kemény munkájának az eredményét Tatabányán. A harmadik számú magyar férfi kézilabda csapat a 2025-2026-os idényben a harmadik számú nemzetközi kupasorozatban, az Európa kupában menetel. Tóth Edmond együttese már 5 párharcot sikerrel letudott. A döntőben az Észak-Macedón Ohrid lesz az ellenfél május utolsó két hétvégén. Egyértelműen a balkáni stílus képviselte elődöntős ellenfelünk a döntőben, ugyanez várható, sőt rosszabb, mondta a lapnak Tóth Edmond, a Tatabánya vezetőedzője. A nemzetközi kupa menetelése magáért beszél. Hazai fronton bejutott a gárda a magyar kupa döntőbe, a bajnokságban igazán váratlan pontvesztések nélkül már biztos bronzérmesként futhat neki az utolsó fordulóknak. A nemzeti sport.hu oldal tehát férfi kézilabdával is foglalkozik.
0: FM 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kisállateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok. No, ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
10: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: kedves hallgatók, természetesen mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 7-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban keleten már több helyen előfordulhat eső, zápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Továbbra is élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a reggel, 9-16 fokos minimumokra készülhetünk, napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős napos idő várható, délen délnyugaton növekedhet meg erősebben a felhőzet, és elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor, néhol zivatar. Élénk erős marad a délnyugati szél, hajnalban 5-13, délután 20-27 fok valószínű.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, melyik slágerrel indul a következő felvonás. Ez szól majd a reklámok után és a friss híreket követően. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Folytatódik a napos, száraz idő. Szakmai párbeszédet sürget a Magyar Bank Szövetség elnöke. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzat informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetemegységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban 3 is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető.
2: Az időjárásról.
7: Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáverhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában együtt lehetünk a mikrofonnál. Süveges András. Azonnal folytatjuk dalokkal, fontos hasznos infókkal és természetesen programajánlóval. Megfoglalkozok mindjárt a mai nappal, azaz május 5-ével. Tartsanak velem ezért is.
1: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Prémium üzemanyag alapáron. Europetrol. Cegléd külső kátai út. Ipari park.
5: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáb tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
6: Már 30 éve.
5: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
0: Reklámot hallottak.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny. Este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalom barátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program, mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének című 6 részes művészettől történeti előadás sorozat, az 5. rész következik, a téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják, közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órától. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes. Május 16-án újra a futókörök napja Cegléden is. Újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Jöjjenek el önök is és vegyenek részt ezen a kiváló hangulatú, sportos és ingyenes eseményen, és gyűjtsék a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futhatsz vagy sétálhatsz a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok. Érdemes előregisztrálni az eseményre, hogy miért, elkerülik a sorbanállást és névre szóló rajtszámot kapnak. Hogy hol lehet regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526 augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: Kedves hallgatók, május 5-e van, tehát a mai napon a Györgyik ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Viola, Irén, Judit, Erna és Pius nevi ismerőseiket is. Egyébként a Györgyi, a György férjnév női párja, jelentése földműves, gazdálkodó, más magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése, jelentése Dália Gyöngyike. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Nem sokára visszatérek, és egy-két zenei évfordulót, születésnapot zenészt meg tudok említeni. Mindjárt meg is teszem, tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnap a zenészekkel, zenei fordulókkal. Hát olyan sok a mai napra nem jutott, de ezt a keveset is mindenképpen nagy szeretettel megemlítem. 135 éve nyílt meg New Yorkban a Carnegie Hall, a világszerte ismert koncertterem. 79 éves ma Bétót László zenei szerkesztő, műsorvezető és lemezlovas. Alapító tagja volt a Fővárosi Művelődési Ház a Magnós klubjának. 1976-tól lemezlovasként, mint külsős, majd 1981-től a Magyar Rádió zenei szerkesztőjének munkatársaként dolgozott. 1984-ben indult saját műsor a Pop Tarisznya néven, valamint a tévében az 1 millió fontos hangjegy és a Rock Studio. 1989-től a Kalipszó Rádió főszerkesztője volt, mert hogy ez a rádió 2002-ben megszűnt, és ha jól emlékszem, próbálták újraéleszteni, de valahogy nem sikerült. 30 éves ma Miller Dávid Zoltán, színész, énekes és média személyiség. 2004-ben jelent meg Lionel Richie 8. albuma Just For You, egyébként itt a Czegdéd Rádióban. Erről az albumról mi is szoktunk zenéket játszani. 1948-ban született Billy Ward, brit dobos, az egykori Black Sabbath együttes tagja. És a legfontosabb talán ezzel kellett volna kezdenem, 1976-ban született Sidlovics Gábor József, azaz Sidi zenész. 1999-ben ugye többet magával megalapította a Zanzibár együttest, 2006-ban létrehozta a Jobb Sorsra Érdemes Maffia nevű metalzenét játszó együttesét, vagy gyakran fellépett a Tankcsapda előzenekaraként, 2012-ben kilépett a Zanzibárból, és a Tankcsapdából távozó cseresznyehelyét átvéve a Tankcsapda gitárosa lett, a Tankcsapdából pedig ugye a közelmúltban 2025-ben távozott, és megalakította Sidi nevezetű saját csapatát, ugye már dalokat is lehet tőlük hallani. Én Czegdédiként Zanzibárt játszok, ha nem gond. Ezzel folytatjuk itt a 92-tön. Sok boldog születésnapot kívánunk Sidinek innen is.
1: Czegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, egy nevet meg kell még említenünk a zenenaptár rovatkánk végén, mégpedig Hank David nevét, aki 1981-ben ezen a napon született, angol énekes, gondolom sokaknak nem kell bemutatni, egyébként világszerte több mint 15 millió lemezt adott el, ezek közül máig legismertebb korongja a 2000. augusztus 14-én megjelenő debütáló albuma a Born to Do It, legutóbbi nagy lemeze, ha jól tévedek, akkor 22 címmel jelent meg, mint az Isten, 1222. szeptember 30-án, nem innen idézek, hanem a jól ismert korongról, a dal, amely érkezik erről, Walking Away.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Gyereknap a Hobby Áruházban. Ingyenes egésznapos gyereknap május 16-án szombaton a ceglédi Hobby Áruházban. A színpadon Tom Peti és barátai, az Apacuka zenekar, Kőhalmi Ferenc bohóc és a Rölövé tánciskola. Lesz ugrálóvár, szerencsekerék, zsákba macska, agyagozás, arcfestés, lufi hajtogatás és sok-sok nyeremény, valamint a 700 ezer forint értékű fűnyíró traktor is gazdára talál. A programok mellett finomságokkal, vásári és kézműves standokkal is készülünk. Találkozzunk Cegléden a Külső Jászberényi út 1 szám alatt. Gyereknap a Hobby Áruházban. Várunk az egész családdal.
8: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
9: Ami minden ismerőst összeköt.

0: kedves hallgató, természetesen mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azon már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 7-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban keleten már több helyen előfordulhat eső, zápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Továbbra is élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a reggel, 9-16 fokos minimumokra készülhetünk, napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős napos idő várható, télen délnyugaton növekedhet meg erősebben a felhőzet, és elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor, néhol zivatar. Élénk erős marad a délnyugati szél, hajnalban 5-13, délután 20-27 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: get you. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
5: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
7: Május 12-én jön... Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő nagy zenekaros koncertje a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban. Slágerek, amiket mindannyian ismerünk és szeretünk. Jegyek online gog.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Folytatódik a napos, száraz idő. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette kormány. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki Pósfai Mihály. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légi támadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök azt írta, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Orbán Viktor szerint az önkény és az akarnokság korszaka kezdődik, az új kormány támogatni fogja a háborút és a migrációs paktumot, és meg akarja szüntetni a védett energiaárakat. Egyúttal a Fidesz megújulását sürgette. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot.
2: Az időjárásról.
8: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-os és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzása két szűkített sávon halad. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-as kilométer között a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason a 43-as és a 45-ös kilométer között felmarják az aszfalt burkolatot, félpályás lezárásra készüljenek. Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél, útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstopp május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben az hűk 60 percben Süveges András, utána érkezik Szatmári Gábor, Szatyit pedig Vörös Nándi követi, most megszólnak a dalok, a fontos hasznos infók, programajánló és lapszemle, ez a kínálat erre a szűk 60 percre. Tartsanak velem!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keressen nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Május 8-án pénteken 18 órakor kezdődik a Ceglédi Evangélikus templomban Teofil Henke német orgona művész hangversenye. Mindenkit szeretettel várnak, tehát még egyszer május 8-án lesz ez a bizonyos hangverseny, este 6 órakor kezdődik, a helyszín pedig az Evangélikus templom. Adassék nekik gyönyörűség címmel verses összeállítás lesz anyák napja alkalmából a CVK irodalom barátok körének előadásában. Május 8-án pénteken 17 órakor kezdődik a program. Mindez a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz. Ez a rendezvény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény természetesen nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Folytatódik a Hableányok és Habúrfik Sellük vagy Szirének című 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Az 5. rész következik. A téma a japán sellő. Somos Gyula képzőművész előadását láthatják, hallhatják. Közreműködik Obrász Nagy Ágnes, mégpedig május 13-án szerdán 17 órát. A helyszín a Ceglédi Városi Könyvtár, ez a rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Május 16-án újra

regisztrálni, ezt az interneten megtalálják, keressék a turaliga.hu honlapot. Jöjjenek tehát futni május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön. 1526. augusztus 29-e előzmények és következmények címmel egy előadást láthatnak, hallhatnak május 20-án, szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárba. Az előadók Cétót Norbert és Kapdevó Flórián. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött az esemény, ingyenes természetesen. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 3-10-195-ös számon vagy e-mailben. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény ez esetben is nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelked.

0: lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a blik.hu oldallal. Alig néhány hónappal a romantikus tévés lánykérés után Aurelio elárulta, idén már biztosan nem vezeti oltár elé a gyermeke édesanyját. A való világ egykori győztese inkább jövőre halasztaná a nagy napot, hogy a kedvesével semmit ne kelljen elkapkodniuk. Azt is kijelentette, hogy a ceremónia minden részletét az oroszlánra, vagyis menyasszonyára bízta. Aurelio az év elején nagy lépésre szánta el magát, megkérte a kislány édesanyja Niki kezét, az egykori való világ győztes a saját televíziós műsorában tette fel a nagy kérdést a kedvesének, ami nem csak a párját, hanem az egész családot meglepetésként érte. Aurelio gondosan megtervezte a lánykérést, és Niki édesanyján, valamint egy szerkesztőn kívül senki sem tudott arról, mire készül. Aurelio szerelme igent mondott, és bár nagy izgalommal vágtak bele az esküvő előkészületeibe, a nagynap időpontját még nem tűzték ki. A korábbi valóságshow sztár, ha ez a megnevezés, de szimpatikus, azt mondja, nem szeretnék elsietni a dolgokat, ezért elképzelhető, hogy ebben az évben már nem kerül sor a ceremóniára. Nagyon jól vagyunk, de az esküvő egyelőre csak gondolatban van. Igazából ennek az az oka, hogy nem akarjuk elkapkodni. Biztos, hogy lesz, emiatt nem aggódom, de egyelőre nem látjuk mikor. Valószínűleg idén már nem jön össze, de bízunk benne, hogy jövőre igen, árult el a Bosnak Aurelio. Az édesapa teljes mértékben a menyasszonyára bízza az esküvő megszervezését, szerinte ugyanis ő sokkal jobban érte ez. Ebben mindig az oroszlán dönt, nekem kevesebb beleszólásom van. Igazából minden férfi tudja szerintem, hogy ez a nők sokkal jobban értenek, és sokkal ügyesebben is csinálják, de ez így is van rendjén. Szerintem ez a nők dolga. Ők találják ki a dekorációt, beszélik le az olyan részleteket, mint a torta, virágruha, és minden egyéb. Ez én hozzá sem tudnék fogni. Nekem csak az számít, hogy neki jó legyen, nekem igazából mindegy. Felőlem lehet nagy esküvő vagy kicsit, de az biztos, idén már nem fogunk rá sort keríteni, de reménykedem benne, hogy jövőre összejön, tette hozzá Aurelio. Na hát vele is foglalkozik a portál, a blik.hu, ugye korábban a borsonline.hu PC-vel, a birkával foglalkozott, a Blik Aurelioval. Na, mi meg a zenékkel, ezeket játsszuk a folytatásban.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-tön a Ceglid Rádió van a blik.hu felülettel. Szinetár Dóra és Makranci Zalán közel 14 éve élnek együtt boldogan, ám a kapcsolatuk kezdete korán sem volt zökkenőmentes. A Viaszat 3 pszichológiai talkshowjában a Felszín alatt című műsorban meséltek a megismerkedésük történetéről és azokról a kihívásokról, melyekkel szembe kellett nézniük. A színész házaspár őszintén beszélt arról, hogyan találtak egymásra egy olyan időszakban, amikor mindketten más kapcsolatban éltek, és hogyan építették fel a közös életüket. A kapcsolatok kezdetén Szinetár Dóra már külön élt a második férjétől, Berecki Zoltántól, bár hivatalosan még nem váltak el. A színésznő az életében először próbálta meg önállóan párkapcsolat nélkül rendezni az életét, ám a sors közbeszólt, amikor egy közös színházi munka során közelebb került Makranci Zalához. Én akkor már külön éltem a volt férjemtől, s bár nem voltunk elválva, tényszerűen már nem éltünk együtt pár hónapja. Az volt az életemben az első olyan pillanat, hogy egyedül éltem, noha akkor sem egyedül, hiszen két gyerekem volt már. 17 évesen mentem bele az első párkapcsolatomba, és abból lett az első házasságom, amikor az véget ért egy hétfői napon. Kedden összeköltöztem a második későbbi férjemmel, tehát gyakorlatilag soha nem éltem egyedül, idézte fel a műsorban az anyuka, hogy meg akarta találni önmagát. Dóra elmondása szerint eleinte nem örült az érzéseknek, melyeket a kollégája váltott ki belőle, hiszen nem tervezett új kapcsolatot. Nem örültem neki, nem volt egy boldog felismerés, hogy jaj, de jó, megtaláltam a harmadikat, tette hozzá. Az érzelmek azonban olyan erősek voltak, hogy végül bevallott a Zalánnak, mit érez iránta. A színész azonban kezdetben visszautasította őt, mivel még egy másik kapcsolatban élt. Több gátló tényező is volt. Az egyik az, hogy ha az ember ezt a szakmát csinálja, egy idő után ezt próbálja elkerülni, hogy nem szeretünk bele a partnerünkbe, az annyira amatőr. A másik, hogy én akkor még kapcsolatban éltem, és ez egy elég erős gát volt, mondta Zalán a korábbi elmondása szerint már nem jól működő kapcsolatáról. Végül, miután lezárta a korábbi kapcsolatát, a színész is nyitottá vált Dóra iránt, és az idő őket igazolta. Ma már harmonikus házasságban élnek, és közös gyermekük is van a 8 éves Benjamin. A pár számára azonban nem csak az érzelmeik rendezése jelentett kihívást, hanem az is, hogy Zalán beilleszkedjen Dóra családjába. A színésznőnek két gyermeke volt a korábbi kapcsolataiból, Zorka, aki 4,5 éves volt, amikor Dóra és Zalán összejöttek, valamint Marci, aki szintén fiatalon találkozott az anyja új párjával. Nekem természetesen nem az volt az első, hogy hello, sziasztok, megjött az új apuci. Az ember ilyenkor nem így kezd, hanem próbáltam tisztázni, hogy én most itt vagyok és segítek mindenben. Amikor gyereknevelésről volt szó a legelején, ha bármi problémába ütköztem, egyből mondtam Dórinak, hogy ezt nem nekem kell megoldani. Nem voltam kompetens a dologban, hogy közbelépjek vagy leállítsak egy hisztit. Mindig mondtam, hogy Dóri, szerintem ezt vedd át. Aztán voltak olyan ügyek, amikor egy idő után azt mondta, erről meg erről a témáról most te beszélj, mondjuk a Marcival. Soha nem akartam azt mutatni nekik, hogy én vagyok az új apukájuk. Próbáltam mindig tiszteletben tartani, különösen, mert nekem is van egy kisfiam, hogy nekik is van édesapjuk, mesélte Makranci, aki nem akarta magát ráerőltetni a kedvese gyerekeire, különösen Zorkára, aki kezdetben ellenségesen viselkedett vele, el akarta üldözni, hogy pontosan mi történt, ez is kiderült természetesen a blik.hu oldalról, Szinetár Dórával és Makranci Zalával is foglalkozik, tehát a felület.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Több zöld, kevesebb gond. A Diego áprilisi ajánlata. Sevilla műfű, most csak 2999 forint per négyzetméter áron. Készülj a tavaszra, válogass kültéri termékeink közül, és frissítsd fel kertedet, teraszodat vagy erkélyedet. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, természetesen mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azon már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 7-15, délután 23-28 fok valószínű. Csütörtökön gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban keleten már több helyen előfordulhat eső, zápor. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Továbbra is élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Ennyi lesz a reggel, 9-16 fokos minimumokra készülhetünk, napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős napos idő várható, télen délnyugaton növekedhet meg erősebben a felhőzet, és elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor, néhol zivatar. Élénk erős marad a délnyugati szél, hajnalban 5-13, délután 20-27 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb, nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Szatmári Gábor érkezik, este 8-ig övi a terep. Szatyit követi majd Vörös Nándi. Ő is 2 óra hosszán keresztül próbálja meg szórakoztatni a kedves hallgatókat. Én meg legközelebb holnap jövök, reggel 6-kor újra, kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali visz. Hol?
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő, 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezése tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Folytatódik a napos, száraz idő. Munkaviszonyhoz kell kötni a családi pótlék emelését, jelentette ki Pakusza Zoltán. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus egy óceánjárón. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légi támadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Munkaviszonyhoz kötni a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban 3 is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető.
1: Az időjárásról.
6: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, igen, ez itt már a keddesti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk, hogy mivel várom önöket. Hát kérem szépen, rendőrös napunk lesz ma, hiszen megszokhatták, hogy ilyenkor kedden jön a heti rendőrségi összefoglaló. A Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk pedig általában hétfőn szokott jelentkezni. Ez most tegnap technikai okok miatt elmaradt, de ma bepótoljuk, úgyhogy itt lesz velünk majd Bálint Bóta Júlia. Tehát most ebben az órában jön Karasz Csaba, a következőben pedig Júlia, és velük fogunk beszélgetni majd fontos rendőrségi dolgokról. Közben pedig szólnak majd a jobbnál jobb muzsikák. Ezt az órát egyébként Taylor Swift-tel kezdtük, és a The Fate of Ophelia című 2025-ös dallal. Most még meghallgatjuk Jani Csákvecát, a Könnyek az esőben című 2014-es dalával érkezik ő, és utána pedig jön a mai első beszélgetésünk Karasz Csabával az elmúlt hét legfontosabb rendőrségi eseményeiről. Remélem, a következő szűk két órát együtt töltjük itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Jani Csák Feca dala után pedig tehát lássuk, hogy mi dolguk volt és mennyi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Mindenről szokás szerint most is Karasz Csaba számol be, aki itt van velem a telefonvonalban, úgyhogy már is indul a vele készült interjú.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi és mennyi dolga volt a rendőröknek az elmúlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csabával fogjuk ezt megbeszélni telefonon. Itt van velünk a vonalban a Cegléd rendőrkapitányságról. Szervusz Csaba, köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
2: Szervusz Gábor, is köszöntöm a rádió hallgatóit is.
1: Hát vegyük csak szépen sorra, kezdjük a bűnügyekkel, ahogy szoktuk, és hát ugye egy olyan kellemetlen bűncselekmény sorozatról beszélgettünk itt az elmúlt hetekben, aminek az elkövetője egy gyermekkorú rabló volt gyakorlatilag, és hát elég sok gondot okozott ez nektek. Ez az ügy hol tart most? Történt-e valamiféle erőlépés ez ügyben?
2: Annyiból érdekes a fejlemény, hogy arról számoltunk be, hogy annak jövő, hogy másodjára fogtuk el rablás bűncselekmény gyanúja miatt, és másodjára vetük őrizetbe, és tettünk rá javaslatot, hogy a bíróság tartóztassa le. Az ügyészség mindig egyetértett velünk, és a indítványt meg is tették a bíróság irányába. Ennek ellenére a bíróság kétszer elengedte, és a ügyész fellebbezése alapján viszont most a másodfok, a törvényszék úgy döntött, hogy minden feltétel, amire hivatkozott az ügyészség és a nyomozóhatóság, az fennáll, így elrendelték az előzetes letartóztatását ennek a gyermekkorú személynek, hogy ismételten sikerült őt elfognunk, és már most már egy zárt intézetben található, onnan folyik vele szemben az eljárás továbbiakban. Lehet is érezni egyébként, hogy a városban az ő elfogásában és az ő fogvatartásával gyakorlatilag lényegesen csökkentek a kisebb magyarni bűncselekmény számok.
1: Igen, és ugye ez egy olyan intézet, ahonnan nem lehet csak úgy 3 és 4 óra között megszökni, mondjuk.
2: Nem, mert itt letartozás alatt álló fiatalkorúak vannak, igen. Tehát ez majdnem olyan, mint régen volt a fogalomban a fiatalkorúak börtönne, tehát itt azért őket nagyon zárt körülmények között tartja, hiszen ők fogva tartottak, igen. Nem nincs, hogy kimennek most egy kis időre, és akkor sétálgatnak a városba, pláne az ilyenfajta elkötők, mint ez a ceglédi fiatal gyerek is, ők azonnal megszöknek. Tehát most is van egy olyan gyerekkorú elkövetőnk, akit viszont Békés Csabán sikerült elhelyezni, de nem zárt intézetbe, és azonnal megszökött, most is szökésben van. A Békés Csabai kollégák körözik, mi meg, hogy hát ha meglesz, akkor szállítjuk vissza Békés Csabára.
1: Hát igen. Igen, minket a javító intézettel fenyegettek annak idején, hogy ha rosszul viselkedünk, oda kerülhetünk, de akkor ez egy szigorúbb intézmény még annál is ezek szerint.
2: Ez természetesen.
1: Igen. Hát reméljük, hogy sikerül majd egy picit nevelni, javítani rajta azért mindenképpen, és nem így fogja egész életét leélni, de hát majd meglátjuk. Természetesen azért örülünk, hogy a bíróság is így döntött, hogy azért biztos, ami biztos.
2: Így van, és nagyon ritka az ilyen, tehát kevés olyan alkalommal találkozunk, amikor a másodfok súlyos döntést hoz, súlyosabbat, mint igen. Az első fok. Úgyhogy ebben az esetben viszont ez egy nagyon jó kis döntés volt a részünkről, hiszen így azért nagyon sok bűncselekményt tudunk egyrészt megelőzni, másrészt pedig egyáltalán le tudjuk folytatni az eljárást, mert rengeteg szakértő vizsgálat alá kell vettünk ezt a gyermekkorú szemét, csak úgy nem lehet végrehajtani a szakértő vizsgálatot, ha nincs meg, hiszen állandó szökésben van.
1: Hát szomorú azért tényleg az, hogy 12-13 éves gyerekek már ilyenekre vetemednek, hát mindegy, ugye ez nem csak az ő hibája azért valahol, hogyha belátjuk, hanem valahol a közvetlen környezete, családja hibája is, ha jól érzem.
2: Nem csak a család, mert ha belegondolunk, akkor a családban is már vannak börtönviselte felnőttek, illetve több gyerek, de gyakorlatilag a szülő képtelen ezeket a gyereket megfogni. Ezeket nem lehet már nevelni, kezelni. A legjobb példa rá, hogy már lassan hónapok óta ő intézetben volt elhelyezve, ahonnan rendszeresen megszökött. Pontosan. Az intézeti elhelyezés követően is folyamatosan szinte napi rendszerességgel követett el bűncselekményeket. Nem csak Ceglédre, hanem Budapesten, illetve a vonaton is, amikor közlekedett Budapest és Ceglédre között. Tehát ez akkor ilyenkor felmerül a kérdés, na ez kinek a hibája. hiszen már mindent megtettünk a rendszerrel. Gyakorlatilag nehéz a gyermekkorú ilyen notorikus elkövetőkkel mit kezdeni. Eddig nem nagyon volt erre példa, hogy ilyenekkel találkozunk. Egy-egy elkövetés volt, ilyen rendszer szerint ilyen nem volt.
1: Igen, ilyenekről nem nagyon beszéltünk azért az elmúlt években túl sokat, és reméljük, hogy nem is kell a következő években sem túl sokat ilyenekről beszélni. Ha is maradván még itt a valós térnél, ugye nagyon sokszor ezek a bűncselekmények a droggal is összefüggenek. Itt is lehetett egy ilyen nyomot felfedezni, vagy teljesen más vonal?
2: Itt most azért más vonalról beszélünk. A droggal kapcsolatos feladataink most egyszerűen az ügytől függetlenül azért az szinte minden napunkat áthatják. Tehát ezen a héten, meg az elmúlt hetekben is már hajtottunk végre különböző kábítószerrel kapcsolatos akciókat, illetve nem csak az ittas vezetőket szűrik ki fel a kollégák a napi feladatellátás során, hanem azokat is, akik bódult állapotban követnek el gépjárművezetést, és már a héten is már volt egy bódult elkövetőnk, aki kábítószer fogyasztott a vezetés megkezdése előtt, és már a múlt héten is volt ilyen, úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan eljárásunk van, amit igyekszünk gyorsított eljárásot befejezni, de minden az a lényeg, hogy több bűncselekményt egyszerre megvalósít egy cselekményével. Például gondolok a kábítószer birtoklásra, gondolok a gépjárművezetés, az eltiltás határat történő vezetése, és a bódult állapotban történő vezetése.
1: Igen. Fú. Hát van dolog itt, és az online térben is nyilván. Gondolom, hogy ott sem volt nagy nyugodtság az elmúlt héten.
2: Nem, ugyanakkor az a nagy nyomás, ami azért a korábbi hónapokra jellemző volt, az valamennyire enyhült, és most az elmúlt hét, inkább azt mondom, hogy az áru vásárlással kapcsolatos kisebb súlyú csalások voltak, amik megvalósultak. Tehát amikor valaki rendel az interneten valamilyen árut, és nem azt kapja meg, teljesen más értékben. Itt előfordult olyan, amikor nem is bűncselekményről beszélünk, hiszen mondjuk egy logisztikai probléma volt az áruszállító részéről. Aztán előfordul az is, amikor egyértelműen már lehet látni a hirdetési oldalon, hogy ez egy olyan kamu oldal, ami gyakorlatilag arra hoztak létre, hogy embereket csapjanak be. És sajnos ebben bele is ugranak az emberek, ezért kérjük azt, hogy nem utólag kell már kutatni egy cég után, és megnézni, hogy hú, ez a cég, aki engem becsapott, ez kicsoda, micsoda, hanem ezt előre, még mielőtt az ember az áttudást végrehajtja, azelőtt rá kell keresni a cégre, azelőtt rá kell keresni, hogy milyen kommentek vannak, milyen vélemények vannak ezzel az internetes céggel kapcsolatban. Fontos. Azt olvassuk, hogy ez egy kamu oldal, sőt, ebbe segít a mesterséges intelligencia is. Ugyan. Amikor beítjük a Google keresőbe, a legtöbb esetben már maga a mesterséges intelligencia kiszűri ezt a céget, és le is írja, hogy feltételezhetően egy kamu oldallal van dolgunk, amit azért hoztak létre, hogy embereket csapjanak be. Ha ezt írja nekünk a mesterséges intelligencia, akkor ezt fogadjuk el, és akkor ne rendeljünk erről a helyről. Keressünk egy másik céget, biztos, hogy kicsit drágább lesz, mert hiszen ez a lényeg.
1: Igen.
2: Legalább nem csapnak be.
1: Igen. Ezekre nagyon oda kell figyelni, mert nagyon könnyen be lehet szaladni a csapdába, mert ezek az ajánlatok általában ugye rendkívül vonzóak, és hát az emberek azt gondolják, hogy akkor most itt rettentő olcsón jó kis cuccokhoz hozzá lehet jutni, hát aztán meg a végén csattan az ostor, ugye, és rájönnek, hogy becsapták őket.
2: Legtöbbször csak az olyan embert lehet becsapni, aki ő maga is akar valamit kérni ezen az ügyön. Tehát ha nagyon kecsetet és nagyon-nagyon jó egy ajánlat, azon azért mindig el kell gondolkozni, hogy biztos én ekkora nagy szerencsés vagyok, hogy annyi más emberen kívül én találom meg ezt az egy lehetőséget, és annyira szuper dolgot vásárolok szinte semmiért. Hát nem, ez azért van, hogy az ember igenis erre ráklikkeljen, megrendelje, kifizesse, és aztán utána pedig áll, hogyha nem kaptam meg az árut.
1: Igen. Hát észnél kell lenni az online térben is, és a valós térben is, több szempontból is. A baleseti statisztika nem mondható hosszúnak, de azt hiszem, hogy két tanúságos esetről be tudunk számolni most is.
2: Inkább azt mondom, hogy egy baleseti eseményünk volt, mert a másik az egy vaderütés, tehát az egy olyan baleset, amit nehéz felkészülni.
1: Hát nehéz.
2: El lehet kerülni, oda kell figyelni, csökkenteni kell a sebességet, pláne a szürkületben vagy a hajnali órákban. Azzal nem sok mindent lehet kezdeni, hogy egy vadakocsi elé ugrik, és így történik a baleset.
1: Sajnos.
2: Igen. Ugyanakkor a másik, az az egyetlen egy darab balesetünk, ahol könnyű sérüléssel járó baleset történt, ott egy személyi figyelmetlenség miatt nem adta meg az elsőbséget egy kerékpárosnak, és így történt a kerékpárosnak az elütése, aki megsérült a baleset során. Ez viszont elkezdető lett volna, és hát Emlisztel Gábor heteken keresztül erről beszéltünk, hogy nem volt olyan alkalom, amikor ne lett volna vagy személy gépkocsi kerékpárral, rollerral, vagy segélymotoros kerékpárral, vagy motorral, tehát az ilyen szempontból veszélyeztetett járművekkel történő ütközés, és ilyenkor mindig megsérül valaki. Tehát ezért kérjük azt, hogy igen, itt a jó idő, egyre több ember fog megjelenni az utcákon, gyalogosan, kerékpárokkal, rollerekkel, motorokkal, bármilyen eszközzel, gépjárművezetőknek nagyon kell figyelni rájuk, mert nem biztos, hogy mindig szabályosan közeledik a kerékpáros is, ugyanakkor azt tudomásul kell venni, hogy ha egy kerékpárossal ütközik egy autós, akkor annak mindig sérülés lesz szinte a következménye.
1: Az szinte evidens, igen. Hát észnél kell lenni, nincs mese, és hát tényleg minden héten elmondjuk, hát reméljük, hogy nyitott fülekre is talál, és vannak, akik éppen emiatt egy picit figyelmesebben közlekednek, de hát ugye így ők aztán nem kerülnek ilyen helyzetbe, és nem kerülnek be a statisztikába, mert azért a figyelmetlenség az szinte minden baleset hátterében ott van, nem is emlékszem olyan hétre, hogy ne mondtuk volna azt, hogy az ok igazából a figyelmetlenség volt.
2: A baleseti okok jellemző része, igen, a figyelmetlenség. Tehát mindig ez szerepel az okok között, és kellő figyelemmel egyértelmű, ezek meg

0: Valóban én elsősorban gyalogosként járom itt a belvárost, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy amikor át akarok kelni az úton, akkor közeledik egy autó, és már megfelelő távolságnál látom, hogy lassít, és int, hogy menjek át, átenged. És nekem ez jól esik, természetesen visszaintek neki, ő is odainteget. Egy kellemes emberi pillanat, és természetesen abszolút biztonságosan át tudok kelni az úttesten, és ez jól esik, megmondom őszintén.
1: Jól esik, hidd el annak is, aki átengedi a másikat.
0: Úgy látom rajtuk, igen.
1: Nagyon jó, hogy na, a mai jó cseheket meg volt, mondjuk.
0: Igen. Na hát remélem, a mi mai jó cselekedetünk is megvolt, és sok jó tanácsot adhattunk azoknak, akik közlekednek, mert tényleg, hogyha odafigyelnek, akkor nagyon sok balesetet meg lehet előzni. És hát, ahogy szoktuk mondani, az online térben is ugyanúgy tessenek vigyázni, mint a valós térben, és akkor sokkal kevesebb ilyen esetről kell beszámolnunk majd. Hát minden esetre nem volt egy rettenetes hét, hál' Istennek, de azért volt miről szólnunk. Reméljük, hogy ez csak csökkenni fog a következő hétre. Karasz Csabának köszönjük szépen az információkat, a tanulságokat is, amelyeket reméljük, hogy minél többen megfontolnak majd. Csaba, köszönjük, és akkor találkozzunk legközelebb is.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra, szervusz Gábor.
0: Szervusz.

Más dalokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: A keddesti beszélgetős műsor első órája a végéhez közeledik, de egy nótányi időnk azért persze most is maradt, jön egy jó kis magyar felvétel, Éjfél Tájt címmel, bár az éjféltől még messze vagyunk, de 2025-től sem vagyunk olyan túlságosan messze. A Well Hello felvételével veszünk búcsút tehát ettől az órától, és utána pedig jön majd a következő óra, amelyben, mint említettem, szintén rendőrségi téma került elítékre, jön majd Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk Bálint Bóta Júliával. Remélem, hogy velünk törtik a következő 60 percet is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Folytatódik a napos száraz idő. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mély telepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűz esetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt.
1: Az időjárásról.
4: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ő volt Olivia Dean és a So Easy című dal 2025-ből. Ezzel indítottuk a keddesti beszélgetős műsor második óráját, amelyben tehát szintén rendőrségi téma kerül előtérbe, jön majd Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. De előtte meghallgatjuk még Pápai Jocit és az Urban Verbunkot, az Értünk Volt című 2021-es dalukat, és utána következik majd Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk, úgyhogy remélem velünk tartanak a továbbiakban is. Elbújni.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Többféle komoly rendőrségi ellenőrzés zajlott a napokban, a múlt hétvégén is, sőt, még e hét elején is, úgyhogy ezeknek megvoltak a tapasztalatai. No hát, ezeket a tapasztalatokat osztja meg velünk most Bálint Bóta Júlia, Rend a Lelke című rendőrségi műsorunkban, ami már is kezdődik.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, ez itt tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk, amelyben szokás szerint Bálint Bóta Júlia köszönhetem itt a stúdióban. Szervusz, Júlia!
2: Szia, és köszöntöm a rádió hallgatóit!
1: Na és különféle ellenőrzési akciókról fogunk most beszélgetni, mert úgy javában zajlanak ezek. Hát tulajdonképpen azokban a pillanatokban is, amikor ezt az adást vesszük, de az elmúlt napokban is azért volt egy jó pár tanulságos ellenőrzés. Mire figyeltetek most? Volt-e kiemelt témája ezeknek az ellenőrzéseknek?
2: Igen, kiemelt volt, például tegnap volt kiemelten ugye ittas járművezetőknek az ellenőrzése, és ugye hajnali órákban járunk ilyenkor ugye ki ellenőrizni ugye a munkába indulókat, vagy akik esetleg, vagy bárkit, igazából mindenkit, és elmondhatom, hogy több száz ugye fújás lett egy olyan, egy ilyen nagyon rövid időintervallumon belül, mert ugye nagyobb létszámmal voltak a kollégák, és természetesen megint eredményes lett.
1: Mert szóval, ezt nem lehet megúszni, úgy
2: igen,
1: látszik.
2: Nem lehet, hiába mondjuk el, és már tényleg az embereknek szerintem a könyökén jön ki ez, hogy ne üljön be úgy, hogyha alkoholt fogyasztott 12 órával korábban, de nem értik meg, nem is foglalkoznak vele, meg úgy gondolják, hogy jaj, kimegy az.
1: Igen.
2: És sajnos nem. Nem, mert
1: oda... A műszer megmutatja.
2: Így igaz. Úgyhogy ráadásul bűncselekmény értéket fújt. Ugye a bűncselekmény érték az a 0,25 mg per liter légalkohol szint feletti, és ez a, most nem mondom pontosan, hogy mekkora értéket fújt, de bűncselekmény értéket fújt, úgyhogy az ittas járművezetés elindult ellene az eljárás, a jogosítvány ugye ilyenkor elvételre kerül, hogyha nála van, ha nem, akkor ugye egy határozattal dönt a kormányhivatal róla, és akkor azt le kell adnia.
1: De onnan ő nem vezethet tovább.
2: Onnan már ő nem vezethet tovább. Igen. Ilyenkor szoktak azok lenni, hogy jaj, hát neki munkába kell menni, vagy munkásjáratot vezet, vagy volt olyan, aki most, hogy mit csinálja, mert egymaga van. Ilyenkor értesíteni kell sajnos valakit, a főnökét, vagy családtagot, vagy valakit, hogy azt a járművet onnan az elszállításra kerüljön, mert az a személy, akit ugye megfogtak itt, ő már nem vezethet tovább.
1: Ugye, hogyha és van aki mellett... érte jön, mondjuk, őt is leellenőrzitek ilyenkor?
2: Általában úgy szokták, hogy ugye, igen, amúgy ez így szokott lenni, hogyha jön egy másik gépjárművel érte valaki, ugye akkor abba ketten ülnek, akkor leellenőrizik azt is, aki átveszi a gépjárművet.
1: Igen.
2: Meg leellenőrizik azt is, aki jön a gépjárművel.
1: Természetesen,
2: ugye,
1: igen.
2: A váltás. És hát ugye minél hamarabb, hogy kiszűrjük ugye az elkövetőket. Úgyhogy de volt ugyanúgy eltiltott is, volt akkor bódult állapotban vezető, és ugye ráadásul ennél a személynél volt kábítószer is, és ott ellenük is megindult az eljárás.
1: Hát ez
2: ugye?
1: Természetes, igen. Ez a kapitányság teljes területét érintette egyébként ez a
2: igen,
1: ellenőrzés.
2: Folyamatos mindig megvan az, hogy merre ellenőrzünk. Ugye különböző helyek vannak ilyenkor meghatározva. Mai napon is van, egész héten van. Vannak folyamatosan drónos ellenőrzések, ugye mivel most már
1: az
2: van a kapitányságnak, ugye már korábban beszéltünk róla, saját drónunk van, úgyhogy azokkal folyamatos az ellenőrzés. Jó, ugye folyamatos, attól függ ugye, hogy milyen az időjárás, mert ha esik, vagy nagyon-nagyon fúj, akkor nem lehet a drónt használni, meg természetesen, persze, hogy ha megvan az engedély rá, mert ugye mindig az engedélyt meg kell kérni rá.
1: Igen, de van pilóta akkor, is.
2: Igen, folyamatos drónkezelői képzések vannak, úgyhogy most már szinte a közlekedési osztálynak a fele túlesett ezeken a képzésen, úgyhogy egyre többünk mehet ki drónos ellenőrzésre, és most is folyamatosan vannak más típusú ellenőrzések, a mai napon is van.
1: Akár kamerával, stb.
2: Kamerával is van, igen, meg egyszerű megállítások, ugye mind a biztonsági övet nézik, gyermekbiztonsági eszközök, hogy megvannak-e. Ugye a gépjárműnek ugye a felelősségbiztosítása, hogy megvan-e, úgyhogy mindig folyamatosan ellenőrzünk, ahogy el szoktam mondani, a rendőrség 024-ben nyitva van.
1: Igen.
2: És dolgozik.
1: Dolgozik, bizony. És hát úgy látszik, hogy erre szükség is van valóban, igen, mert az eredmények ezt bizonyítják, hogy sokan még mindig nem kapnak a fejükhöz, hogy nem ártana azt a frányakreszt betartani azért.
2: Igen. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy jaj, csak ezt a picikét, csak azt a picikét, éppen biztos nem, de probléma lesz belőle. Igen, mert egyre többet fogunk ellenőrizni, itt van a nagyon jó idő, egyre többen mennek ki, ugye egyre többen közlekednek, igen, kerékpárral, akkor mikromobilitási eszközökkel, amire ugye mindig fel kell hívni a figyelmet, hogy folyamatosan őket is ellenőrizzük, attól függetlenül, hogy például az e-rollereknél nincs még kereszt szabályozás, mindig elmondjuk, hogy javasoljuk a bukósisak használatát, ketten ne menjenek a rollerrel, elektromos rollerrel, mert ugye baleset veszélyes.
1: Nagyon is.
2: A járdán ugye ne közlekedjenek az elektromos rolleren, mert az még nagyobb baleset veszélyt okoz, de sajnos tényleg az, hogy egyszerűen hiába van az, hogy minden egyes héten elmondjuk, hogy figyeljenek oda, a szülők figyeljenek a gyermekekre, vagy a felnőttek saját magukra, mindig van valami probléma, és egyre több akad, ugye a probléma, de a rendőrség itt van, figyelünk a nap 24 órájában. Igen. Szolgálunk és védünk.
1: Igen, és abban csak reménykedni tudunk, hogy azért néhány fülbe azért betalálnak ezek az intelmek, amiket mi itt elmondunk, és hát velük persze meg nem találkoztok, mert ők
2: betartják a szabályokat, így igaz. És ezt szokták mondani, betartják a szabályokat, akkor nem kell félni semmit.
1: Igen, hú. Az ellenőrzések tehát mennek, tehát ne gondolja valaki, hogy ezek csak úgy hirtelenjében hetente, havonta egyszer-kétszer megjelennek itt az utakon a rendőrök, és akkor szigorúan néznek, hanem ez tényleg 0-24-ben bármikor előfordulhat.
2: Igen. És különböző helyeken lehet, hogy az egyik órában még Cegléden vagyunk, lehet, hogy a következő órában már Dánszer Miklóson vagyunk, vagy Mikebudán, vagy Abonyban, vagy Újszilváson, természetesen úgy, hogy a Ceglédi járásnak az illetékességi területén bárhol.
1: Igen. Hát az fontos ez, tehát ezt lesz jó tudni a közlekedőknek, hogy azért az ellenőrzés is ott van. Hát a legjobb az, hogyha csak úgy simán betartják a szabályokat.
2: Mert akkor nem kell semmitől sem tartani,
1: igen,
2: és akkor minden rendben lesz a közúti ellenőrzés.
1: Hát általában hogyan viselik az emberek az ilyen bírságolást? Megsértődnek, vagy próbálnak vitatkozni, vagy hogyan szokták ezt levenni ők?
2: Ez attól függ, hogy kinek milyen napja van. Minden ember más. Lehet, hogy aznap valaki bal lábbal kelt fel, de általában normálisan viselkednek, és megértik, hogy nekünk ez a munkánk.
1: Igen.
2: De van olyan, amikor kapunk szidalmakat, hogy nem azt csináljuk, amit kellene, és akkor ilyenkor el szoktuk mondani, hogy megértjük, hogy ő, de általában azok szoktak ilyenek lenni, akiknek úgymond vaj van a fülük mögött, szóval tudják, hogy elkövettek, igen, valamilyen cselekményt, szabálysértést, és akkor úgy vannak vele, hogy hát most a rendőrségnek ez a legnagyobb problémája, nem. Mert hogyha nincs bekötve például az a biztonsági jövő, és nem ő hibázik, hanem valaki mondjuk szemből neki megy, akkor nagyon-nagyon nagy sérülések keletkezhetnek. Úgyhogy azért vagyunk, hogy védjük az embereket.
1: Pontosan. Még gyerekkoromból, meg ifjúkoromból emlékszem ilyen sztorikra, még a rádiókabaréban meg ott is azért úgy mentek ezek a vicces dolgok, hogy jó, biztos úr, nem tudnánk ezt úgy elintézni egymás között ezt a
2: kis nem dolgot. Működik már a rendőrségnél, meg szerintem eddig sem működött. Én teljesen ebbe a rendszerbe, én tipikus kékvérű vagyok, én tőzsgyökeres rendőr vagyok, szóval nekem az első munkahelyem ez a rendőrség, immáron 19 éve, és én nem is tudom elképzelni, hogy bármikor, bárhol ilyen előfordult volna. Nem lehet elintézni másként.
1: Persze, igen.
2: Igen, nem lehet másként elintézni, mert a rendőrségnek nem az a rendőrségnek az a dolga, hogy figyelmeztesse az embereket, és hogyha olyan szabálysértést követ el, akkor ugye meglegyenek a következményei ennek.
1: Igen. Hát bizony, így van ez, és valóban tényleg bármikor, a nap 24 órájában, vagy ha úgy tetszik, a 768 órájában, bármikor lehet számítani arra, hogy belefutunk egy-egy közúti ellenőrzésbe.
2: Így igaz.
1: És ezek nem véletlenül vannak, és a példák is azt bizonyítják, hogy hát bizony, és sajnos még igen eredményesek.
2: És egyre többször kell ellenőriznünk, mert egyre több probléma van, ugye?
1: Mivel egyre több a gépjármű is.
2: Hát meg azért, nem csak gépjármű. igen, a gépjárművek igen egyre több, de ugye ezek a mikromobilitási eszközökkel van mostanában, amit mindig elmondunk, bizony, a nagyobb igen, probléma, de majd aztán ez alakul, majd reméljük nem sokára.
1: Igen, igen, hát jó lenne, hogyha megszületne tényleg az a KRESZ szabályozás, ami
2: mi is nagyon
1: ezek működését is majd azért úgy rendbe teszi igazából, főleg az elektromos rollerekre haragszanak sokan,
2: igen,
1: kivéve azokat, akik éppen rajta állnak, mert
2: igen,
1: ők meg szeretik,
2: igen,
1: de hogyha ez is rendbe lesz téve, azért hát, ha egy picit nagyobb rend lesz az utakon. Azt ígérik ugye pozitív oldalról nézve, hogy egy picit csökkenhet a gépjármű forgalom, mármint az autóforgalom például, hogyha többen használnak majd akár e-rollert, meg ilyesmit. Ez is benne van.
2: Persze, környezetvédelem szempontjából nagyon-nagyon jó, úgymond ez az e-roller, de csak akkor, ha betartjuk a szabályokat. És most jelenleg még ugye íratlan szabályok vannak, de lesznek igen, leírt szabályok is, és én mindenkinek azt javaslom, hogy gondolja végig, hogyha ő menne egy gépjárművel, és úgy közlekedne valaki erről erre bármilyen elektromos mikromobilitási eszközzel, mint hogy ő közlekedik, hogy ő mit szólna hozzá.
1: Ugye, ugye. Igen, igen, igen. Ezeket át kell gondolni. Na, hát mi meg azt gondoltuk át, hogy akkor nagyjából eddig tartott ez a mai kis műsorunk, és azt hiszem, hogy fontos dolgokról beszéltünk. Ellenőrzésekre tehát bármikor lehet számítani. Ne gondolják azt, hogy a rendőrök elmennek pihenni egy kicsit, és nem fognak odafigyelni arra, hogy mi történik az utakon. Közlekedjünk bármivel, e-rollerrel, biciklivel, vagy akár kamionnal, bármivel. A szabályokat be kell tartani, ennyi az egész.
2: Ugye? Így igaz, és be kell tartani azért, hogy mindenki hazaérjen épségben.
1: Pontosan. Bálint Bóta Júlia, köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatók, lassacskán véget ér a keddesti beszélgetős műsor. Még egy dalocskát ide bigyeztünk azért, egy kellemes kis nótát. A Zaporozsec következik most 2023-ból a L'amour toujours című franciás nótával. Ezzel veszünk búcsút tehát ettől a műsortól, és ezzel vehetnek búcsút tőlem is, ahogy én teszem önökkel. Úgyhogy nagyon szép további estét kívánok mindenkinek. Most jön Vörös Nándi természetesen, és utána pedig és közben is sok-sok remek muzsikát is hallhatnak majd itt a 92.5-ön. Én holnap ugyanekkor, majd 6 és 8 óra között várom önöket itt a 92.5-ön. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, viszont hallásra!
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá, a pulzusom

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mélytelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűzesetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Dándi vagyok, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek és Önök jó esetben válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu-ra, és természetesen a Facebook oldalon is írhatnak, bár itt szokott a legkevesebb üzenet jönni, de azért elmondom, facebook.com/ceglitradio. Egy ismerős témával jövünk, ami azért annyira nem ismerős, mert még csak egyszer vettük elő. Mi volt az olyan kivételes élmény az életében, amiben részesült? Most itt olyanokra gondolunk, hogy amibe valahogy véletlenül keveredett bele, tehát nem azért, mert volt pénze és megvett valamilyen szolgáltatást, hanem azért, mert egy olyan hírességgel keveredett egy társaságba, aki bevitte valahova, érdekes backstage-es élmények, vagy különleges kalandok, amin tényleg pusztán a véletlen folytán alakult úgy, hogy Önnek ebben része lehetett. Úgyhogy ilyen élményekre vagyunk kíváncsiak. Volt már kivételes élményben része? Ez a mai kérdésünk, és mivel már korábban foglalkoztunk ezzel, vannak bent maradt válaszaink is, ezekből most szemezgetek néhányat, és természetesen addig is jöhetnek az új üzenetek, hogyha van ilyen sztoria. Helsinkiből repültem Izlandra pár hónapra babysitterkedni. A gyerekek apukája volt a pilóta, és mivel nem sokan voltak a gépen, így első osztályon utazhattam, plusz landoláskor behívtak a pilóta fülkébe a kokpitre. Ez még a German Wings katasztrófa előtt volt. Hihetetlen élmény volt, tátott szájjal ültem az apuci mellett, az anyuka is az Icelander cégnél dolgozott, akkor még csak oktatóként, és ő többször is elvitt kisgéppel kirándulgatni. Voltunk pár kisebb szigeten is, nagyjából az egész országot láttam felülről az ott töltött idő alatt, írja nekünk Nóri. Nos, tehát ez a lényeg, hogy ilyen sztorikat várunk, ahol igazából teljes véletlenségből úgy alakul, hogy egy privát VIP helyre bejutunk. Egy másik üzenet, Rómában véletlenül egy olyan szállást foglaltunk le, amit magyar apácák üzemeltetnek. Az ottani pap elvitt minket kocsival a Vatikánba és a bazilika alatt ilyen kis kápolnában tartott magyarul misét, amit a sikeres érettségünkért ajánlott fel. Volt rajtunk kívül a misén még 5-6 magyar ember, szóval nem olyan egyedi, de azért mi nem számítottunk rá, írja nekünk Eszter. Ez is nagyon jó sztori. 2006-ban voltam először Londonban pár napot egy ott dolgozó haveromnál. Teljesen véletlenül a királynő szülinapi buliára érkeztem meg az ottani augusztus 20-a, ez az ottani augusztus 20-a. Így hatalmas felfordulás volt, de többször is láttam az öreg böskét, ahogy parádéztak a városban. Pár nappal később kimentem Windsorba, és ott meg a kastély udvarán integetett a népnek a rosszból, mert onnan mentek az Ascoti lóversenyre. Nem vagyok egy királyi család rajongó, de érdekes élmény volt, hiszen mégis egy történelmi figura volt már akkor is. Az angolok meg teljes extázisban voltak. Van, akinek ez élet a napja volt, hogy integetett neki a királynő, meg azért voltak anarchista tüntetők is, írja mosolyogva nekünk hanga, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Kedves hallgatók, ilyenekkel, ilyen történetekkel megyünk tovább, és ha Önnek is van, küldje el a 0635-925-925-ös SMS számra.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: tudom, hogy akarod.
1: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92.5-ön egy már ismerős témával. Volt már kivételes élményben része? Nem olyan élményekre gondolunk itt, amit megfizettünk, és azért volt benne részünk, hanem hogy amikor valamilyen véletlen folytán keveredtünk egy különleges eseménybe. Nos, ezeket várjuk 0635-925-925-ös. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, így még a már befutott üzenetekkel kezdünk, aztán pedig jönnek majd az újak. Nemzetközi baráti társaságunk van, és egy közeli barátom egy nagy multivállalat globális vezetőjének a fia. Felfoghatatlanul gazdagok, így sokak által nem is ismert old money nyaraló helyekre jutottam el általa néhány kivételes alkalommal. Egyszer egy nagyon eldugott svájci luxus síterepen voltunk, ahol az öreg Calvin Klein sétált ki a szomszéd teraszra. Hát igen, azt én mondjuk nem ismerném meg, tehát nem tudom, hogy néz ki maximum az alsónadrágait, ismerném föl, az öreg Calvint azt valószínűleg nem, de biztosan tudták az ottaniak, hogy kiről is van szó, ezért lehetett könnyen beazonosítani. Remek történet, köszönjük szépen, menjünk tovább. Volt szerencsém két egész estét eltölteni egyedül a Nemzeti Operaházban. Munkámat csak este végezhettem, ezért este 11 órától reggel 5-ig megkaptam egy titkos bejárat kulcsait az őröktől, ha kell valami a kocsiból. Valami leírhatatlan érzés volt félhamályában látni azt a csodálatos épületet. Olyan energiák voltak azon a helyen, írja nekünk Dani. Ezt is nagyon szépen köszönjük, egyébként tényleg tök izgalmas lehet. Nekem a másik munkám által vannak olyan bejárásaim Cegléd egy-két területére, ahol azért nem gondoltam, hogy meg fogok fordulni. Ezek is izgalmasak, de éjjel az operaházban, mintha egy film alaptémája is lehetne ez. Aztán nézzük tovább. Egészen kiskoromban beülhettem Mihály Schumacher Form 1-es autójába egy kiállításon a Hung Expo-ban. Az az autó volt, amivel egyébként 2000 körüli világbajnoki címet is nyert. Édesapám beszélt a helyi olasz menedzserrel, aki kikérdezett egy Ferrari autós kártyáról. Autók végsebessége, hengerűrtartalom, súlya, stb. És mikor meggyőződött a fanatikusságomról, oda kísért az autóhoz és megengedte, hogy beleüljek. Ez ott nyilván senkinek nem volt megengedve, de én kis csillogó szemű alsó tagozatosként egy pillanatra suminak érezhettem magam, írja nekünk Tibor. Hát ezt nagyon irigylem. Azt hiszem, hogy bármilyen Form 1-es autó közelébe kerülni. Én Kimi Räikkönen közelében voltam, egy korábbi versenyautáját járattam meg Pesten, de hát oda mindenki elmehetett, az nem volt ennyire egyedi élmény. Jó volt hallani a motornak a hangját, meg érezni a füstöt, meg a benzingőzt a levegőben, de hát ott azért nagyon sokan voltunk. Ez pedig Tibor élménye, az tényleg annyira egyedi, hogy beülhetett abba a kocsiba, amivel Schumacher vezetett, és aztán világbajnok is lett, hogy hát igen, ezt nagyon irigylem. Egy rövid üzenet még. Teljesen random, egy önkéntes munka által eljutottam a Coldplay koncertjére és az utána tartott afterpartira, ahol ott volt maga Chris Martin is. Ezt pedig Bogi küldte nekünk. Hát ez nem rossz. Menjünk zenélni, nem Coldplay dal jön, de azért jön egy-két zene, aztán pedig folytatjuk ezt az adást, amelyben kivételes élményekkel foglalkozunk.
2: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: ételes élményekkel foglalkozunk a Ceglét Hangja mai adásában. Második alkalommal kerül elő ez a téma, ezért bent maradt üzenetekkel kezdünk a műsor elején, de most már azért szállingóznak az új üzenetek. Ha önnek is van ilyen kivételes élménye, akkor küldje el a 0630 5 92 5 92 5-ös SMS számra, vagy e-mailezhet a kívánság@cegledradio.hu-ra. Együtt ittam Pippa Middletonnal meg az öccsével, James nagy hamis kártyás. Ez onnan derült ki, hogy kártyatrükköket mutogatott, még az én saját paklimmal is, bitang nagy agy a srác. Sajnos minden svájci kaszinóból ki van tiltva, így a kaszinó kifosztás, mint ötlet, hamar porba hullott azon az estén. Hát sajnálom, ide nekünk Kristóf a történetet. Egyébként ez is olyan, hogy milyen kalandokba lehet keveredni, és milyen közvetlenek tudnak lenni ezek a sztárok, ismert emberek. Nem gondolnánk, pedig tényleg. Versenyezhettem ex-Colin McRae Subaru VRC-vel a magyar rally bajnokságon 2003-ban pár versenyen, írja nekünk Péter, hát ez is nagy élmény lehetett. Alapból egy ilyen autóba beülni is nagy élmény lehet, de hogy még versenyen is indulhattál, az különösen extrává teszi, köszönjük az üzenetet. Aztán van egy kis szerény progmetal zenekarom, 2023-ban a Ballet for My Valentine minket választott előzenekarnak a Salzburgi arénába. Végtelen kaja pia, meg a gyerekkori egyik kedvencemmel együtt töltött nap. Elképesztő szakemberek adták alánk az elképesztően profi cuccokat, brutális élmény volt, ezt írta nekünk Attila. Hát igen, nem csodálkozom. Én annyira metalban nem mozogtam otthon régebben, de a zenekart ismerem természetesen, hát biztos, hogy nagy élmény lehetett. Ez olyan, mint amikor én, jó persze mi bulikat szerveztünk, és egy nagyon nagy bulit sikerült csinálnunk egyébként Abonyban, egy nyári strandpartit, és az egyik kedvenc hazai DJ-m, DJ Ludmilla, a Fruzsi, el tudott jönni az egyik rendezvényünkre, egyébként ez volt a legnagyobb nézőszámmal rendelkező eseményünk ever, tehát ott 600 fő vett jegyet a bulinkra, és hát amikor így fölfogtam, hogy én zenélek azelőtt, aki miatt nagyjából elkezdtem zenélni, meg példaképek voltak, hát az nekem is nagy élmény volt, hogy felvezethettem, és közös képek készültek, szóval azóta is nagyon jó a kapcsolat vele, hogyha bárhol bulit tart, most egyébként hamarosan lesz is Budapesten neki bulia, akkor egy pár üzenetváltás után mindig tudunk találkozni, és legutóbb egy hajón pizzáztunk együtt. Na mindegy, nem akarok dicsekedni, csak hát ez is egy kivételes élmény, amiben nekem volt részem. Magyarországon látható teljes napfogyatkozást a főnök szobájához tartozó erkéről együtt néztük a feleségével. Sajnos ő már nem él a következő teljes napfogyatkozásig, meg már én nem fogok élni. Hát igen, az nem most lesz, valamikor 2080 környékén, hogyha jól emlékszem. De igen, hogyha egy ilyen privát helyen tudod megnézni a napfogyatkozást, ráadásul a teljest, na az azért biztos, hogy emlékezetes pillanat volt. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, de ne aggódjanak, kivételes élményekről fog szólni a teljes második órája is a Ceglét Hangjának, úgyhogy maradjanak velünk, és hogyha van kedvük, küldjenek üzenetet 0630 5 92 5 92 5-ös.
1: Ceglét Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Jason.

0: Mindjárt az első óra végéhez érünk, kedves hallgatók, de azért senki ne aggódjon, mert a következőben is a kivételes élményekről fog szólni a Ceglét Hangja mai adása. A második alkalommal vesszük elő a témát, és régi üzeneteink is vannak, most már csak kettő, és azután pedig érkeznek a ma küldött üzenetek. Szerencsére ezek is vannak szép számmal, még az is lehet, hogy három adásos lesz ez a műsor, de majd kiderül, menjünk tovább a meglévőkkel. Egyszer nyaraltunk Nagybörzsönyben, és a vendégház szomszédjában lévő házban valamiért volt három nagy és vagy 40 kismacska. Átjöttek a kerítés alatt, és kb. Mindenhol kisticák voltak. Magukhoz képest meglepően barátságosak, egyik se karmolt harapott, mondjuk loptak a grillből egy kolbászt, de ennek ellenére nagyon cukik voltak. Írja nekünk Vivi, hát az amúgy nagy élmény lehet, amikor 40 cica megjelenik a kertben, és így lehet velük játszani. Én legutóbb a Felső-Lajosi Vadasparkban éreztem ezt, ahol gyakorlatilag annyi pici nyuszi volt, hogy de tényleg nem csak a normál nyuszik, hanem a tényleg baba nyuszik, vagy 40-en, de lehet, hogy még többen, és azt éreztem, hogy úgy befeküdnék közéjük, hogy csak ugrándozzanak rajtam, aztán persze nem tudom, higiéniailag ez mennyire jó ötlet, nem is tettem meg végül, minden esetre nagyon édesek voltak, ahogy a cicák is azok lehettek. Én 2008-ban nyertem egy chicagói utat két személy részére, 10 nap, még a hotel elé is limozinnal vittek minket, fizették a repülőt, a szállást, nekünk csak költőpénzt kellett vinni magunkkal, ez pedig Lili írta nekünk, hát ez komoly. Alapból az, hogy Chicago, hogy 10 napos, hogy limuzin, és gyakorlatilag a szállás is fizetve van, meg a repülő, tökéletes, a költőpénzt meg persze, hát, amit az ember venni akar, azért azt legalább biztosítsa magának, de ez nagy élmény lehetett, gratulálok hozzá, és most már új üzenet jön, ez ma érkezett már, kedves hallgatók. Édesapám munkája miatt körbevezettek minket a parlamentben, az Erkére is kimehettünk, ahová látogatók amúgy nem. Egyszer nyertünk egy földközi tengeri hajóutat, all inclusive, a repülőt is állták. Jó volt, a bárok, éttermek választéka, faragott gyümölcsök, jégszobrok, részben értelmetlen hivalkodás. Nekem az akkor is, meg most is elég luxus volt, bár most már összetudnám szedni rá a pénzt, külföldön élek egyébként. Egyébként a hajóutaktól én mindig visszajogtam egy kicsit, nem tudom, hogy rossz hatással volt-e rám a Titanic, vagy nem tudom miért, de én azért úgy elmenni hajózni, hogy mindenhol csak víz van körülöttem, én azért attól tartanék, de egy ilyen balatoni hajókázást még azt mondom, szívesen bevállalok, valamiért nem érzem jól magam, hogyha nagy mélységben alattam. Nézzük még egyet, Korzika VRC rallin voltam fotózgatni, mint hobbi fotós, az utolsó nap találtam egy média badge-et, amivel bementem a VIP-be. A díjátadó után, mikor jöttek ki a versenyzők, Szebo G. nekem adta oda a kupát, hogy fogjam meg, amíg átmásznak a kordonon. Ez egyébként nagy élmény, egy kicsit fogd már meg ezt a kupát, miért is te tennéd meg? Azért ez is remek lehetett. Kedves hallgatók, a következő órában is folytatjuk ezt a témát, különleges VIP élményeket várunk, amikbe csak úgy belekeveredtek, néhány zene és a hírek után folytatódik a Cegléd Hangja.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajabó.

S ahogy a fogaidat érzem a vállam, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted, minket összeláncolt a kép

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás ellen irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Cegdét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, továbbra is ugyanazok az elérhetőségeink, SMS számunk 0630 595 925-ös, e-mail címünk pedig kívánság@cegdetradio.hu. És már megyünk is tovább, a témánk ugye nem más, mint hogy volt-e már kivételes élményben része, második alkalommal foglalkozunk ezzel, most már az új üzenetek ideje jött el, és ön is elküldheti nekünk, hogyha volt olyasmi élményben része, amihez nem feltétlenül azért fér hozzá, mert kifizették, hanem inkább valahogy úgy alakult egy véletlen folytán, hogy valaki ismert valakit, és így bevitte önöket egy helyre. Nézzünk rá pár példát. Új-Zélandon random melókat vállaltam, és így keveredtem egy Maroon 5 koncertre, ahol a backstage-ben lepacsizhattam a teljes zenekarral, elég szürreális volt, írja nekünk Jászmin. Hát elhiszem, eleve Új-Zélandon lenni sem olyan rossz, aztán a Maroon 5-ot sem vetem meg, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó lehetett a koncert is, de a backstage-ben lepacsizni velük az meg teljesen kész. Nekem ugyebár sok ilyen sztorim van, mi a rádió által sok-sok fesztiválra eljutottunk annak idején, és ezért sok mindenkihez közel kerülhettünk, de ne kevés volt benne a nemzetközi sztár, azt azért hozzá kell tenni, de a hazaiaknak is nagyon tudok örülni. Apum viszonylag magasrangú katonatiszt volt, alezredes raktárparancsnok, és a nyári szünetben sokszor bevitt a munkahelyére. Ott aztán volt minden fénymásoló, PC Pac-Man-nel, akkor a Commodore 64-nél jobb gépe senkinek sem volt még. Vittek mindenféle katonai járművel, lánctalpassal meg ilyenek. Menő volt ezeket mesélni a suliban, egyébként nem lettem militáris, tehát nem lett katona végül, azt írja az üzenetküldő, aki Dániel névre hallgat, és köszönjük Daninak, hogy elküldte ezt nekünk, amikor hát tulajdonképpen még minden kezdetleges volt, és alig voltak számítógépek, akkor egy fénymásoló látványa is nagy tud lenni, szóval ezt elhiszem, meg olyan PC, mint Pac-Man van. Vajon minek kell ez a katonaságnak? Az viszont felmerül ez a kérdés. Na mindegy. Lehet, hogy ez nem olyan nagy szám, de nekem maradandó élmény. Általános iskolás koromban szerelmes voltam Mike Shinodába a Linkin Parkból. Aztán évekig nem nagyon követtem őket, de 15 év után a Volt Fesztiválon elmentem a koncertjükre, mert azért mégiscsak hosszú évekig hallgattam, szerettem őket a koncerten. Nem elől álltunk, hanem középen a kordon mellett. Az In The End alatt Mike lejött a színpadról, és pont mellettünk felállt a kordonra, ahol több embernek is megfogta a kezét. Annyira közel álltam, hogy az én kezemet többször is megfogta, és volt olyan szituáció, amikor csak az én kezemet fogta. Ezután én 20 percig bőgtem a koncert alatt, de nekem ez akkora hihetetlen élmény volt, hogy a 15 évvel ezelőtti szerelmemmel végül találkozhattam, és ennyire közel kerülhettem hozzá, írja nekünk Fanni, és hát aztán különösen megnőtt ennek a koncertnek a jelentősége, hiszen nem sokkal később, ezt már én teszem hozzá, nem sokkal később Chester az énekes öngyilkos lett, és megszűnt a Linkin Park akkori formája. Azóta most már újra alakultak, és most már egy hölgy énekel benne, de minden esetre Magyarországon ez volt az utolsó koncert, ez a Volt Fesztiválos. Mi is gondolkodtunk rajta, hogy menjünk, mert mégiscsak Linkin Park, és végül nem mentünk el, hát soha vissza nem térő alkalom lehetett volna, hogyha akkor jól döntünk, és neked nagyon nagy mázlid volt, hogy ott voltál. Köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad, és hamarosan más emberek történeteivel folytatjuk, néhány zene után.

0: Folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók, méghozzá kivételes élményekkel, ez a második adásunk ebből a témából, de úgy látom, hogy lesz még, mert rengeteg üzenet érkezik folyamatosan, de ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-92-92-ös SMS számra. Egy-két éve volt valami fővárosi szavazás, és ott nyertem egy lehetőséget, hogy éjszaka lemehettünk a metróba, és ott egy vezetett sétán vehettünk részt. Deák 2-es metróból indultunk, ott amúgy van egy kis múzeum eldugva, de nem látogatható sajnos a hétköznapokban. Plusz egy bunkerbe is levittek minket, aztán a Kossuth téren jöttünk fel a felszínre, jó buli volt a metrósinek között sétálgatni, azért elég ritkán van ilyenre lehetőség. Hát én emlékszem, mikor a Control című filmet megnéztem, annak idején, hát nem ma volt, akkor nagyon izgatta a fantáziámat, hogy milyen lehet ott mászkálni a sinek között, akár éjszaka vagy bármikor, bár a metróban szinte mindegy, hogy éjszaka van-e, hiszen amúgy is sötét van. Minden esetre ez tényleg egyedi élmény lehetett, tök jó. Egy másik üzenet, interjút készíthettem a Trónokharca egyik főszereplőjével, mert valami csoda folytán én jelentkeztem rá elsőként, teljesen szürreális élmény volt. Ezt egyébként Anett küldte nekünk, hát ez tényleg elképesztő. Lehet kár, hogy nem írtad meg, hogy melyik főszereplőjével. Ebéd Barack Obamával. Művészként a föld beutazása ingyen, tulajdonképpen pénzt keresve, ugyebár. Ennél kicsit több infót kérünk, legalább egy keresztnevet írhattál volna, ez nagyon izgalmasnak tűnik. Hát igen, Ebéd Barack Obamával. Gratulálok hozzá. Időnként szoktam látni az olimpiai lángot testközelből, amikor a nyári vagy téli olimpiára viszik, ezt pedig Panni írta nekünk. Amúgy ez is jó élmény, én még nem láttam, úgyhogy szívesen megnézném, hogy futnak vele. Erre nem is olyan régen talán lett volna lehetőség, de valahogy elszalasztottam, úgyhogy hát sajnáltam is. Gyerekként utaztam anno a Malév Business Class osztályán, ez akkor hatalmas élmény volt. Volt szerencsém egy ünnepség keretében találkozni Bartolomaios pátriárkával, remélem jól mondom, személyesen, aki az ortodox keresztény egyház vezetője, vagyis ortodox egyház pápája. Gyerekként jártam az esztergomi Suzuki gyárban, gyárlátogatás keretében. Ez így három élmény amúgy együtt nagyon jól mutat. Egyiket sem mondhatom el magamról. Bár én jártam esztergomba iskolába, és a Suzuki gyár mellett rendszeresen elhaladt a vonat, de azt el kell, hogy mondjam, hogy sosem jártam bent. 32 országban voltam zenélni, és ezekben az országokban nagyrészt olyan helyeken, ahova egyszerű turista sose fog bejutni, például Ausztráliában, a buszban 3 órára minden civilizációtól egy illegál psytrance party, vagy amikor Brazíliában, a Favelákban zenéltem egy szintén illegál bulin, ahol kokóval akartak fizetni, vagy amikor valahol Tennessee-ben, Észak-Karolina határán az erdőben egy kelta sárkány kultuszos arcokkal eszideztem, van szinte bármennyi ilyen sztorim. Néhol a szavakat sem tudtam követni, de nagyon szépen köszönjük egyébként Martin üzenetét. Ezek szerint DJ voltál, ha jól értelmeztem, és mindenféle bulikon megfordultál Amerikában is, mármint úgy értem, hogy tényleg Észak- és Dél-Amerikában is, meg ki tudja, hogy 32 országot mondasz, akkor az biztos, hogy nagyon izgalmas volt. Gratulálunk hozzá, hogyha önnek is van ilyen élménye, vagy ehhez hasonló, akkor küldje el nekünk a 0630-592-92-5-re.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92-5. Ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, még kettő blokk van hátra a mai műsorból, de még rengeteg üzenetünk, így azt kell, hogy mondjam, hogy aki esetleg nem fér bele a mai műsorban, ne aggódjon, harmadszor is fogunk majd ezzel a témával foglalkozni, ami nem más, mint hogy volt-e már kivételes élményben része. 2003-2004 volt, gimis csapattal egy Európai Uniós versenyen vettünk részt a Kampunában, ahol egyszer

0: kapott minden csapat egy olyan feladatot, hogy hozzon egy celebet, aki ott helyben elmondja, miért fontos a csatlakozás. A mai napig nem értem, hogy hogy gondolták a szervezők, egy rakat vidéki gimis szélet szét a környéken, majd rohant át az RTL klub székházába, majd mindenki celebeket vadászott. Mi Alföldi Zolit állítottuk meg, aki mondta, hogy persze szívesen átjön velünk, de nincs sok ideje, így ha nem gond, autóval jönne, ha gondoljuk, visszavisz minket a kampónába. Eszméletlen jó fej volt, mindenkinél hemzsegtek az RTL-es arcok a versenyen, nagyon szürreális volt. Egyébként ez egy tök jó feladat, nagyon talpra esett dolog szerintem. Ha már ott vagytok Pesten, találjatok egy celebet. Tök jó. Következő Robert rövid üzenete. DJ Oti koncerten tavaly fel-upgrade-elték a jegyünket a küzdőtérről a VIP-re. Óriási meglepetés volt. Hoppá, azt hiszem, hogy hasonló cipőben járunk, és lehet, hogy el fogom venni a kedvedet egy kicsit ettől az egésztől, de velünk is ugyanezt történt, és én másra gyanakszom, más van itt a háttérben szerintem, persze ez csak egy tipp. Ugyanezt történt, megvettük a DJ Oti koncerttel a jegyeket, és egyszer csak láttuk azt, hogy a jegyeink megváltoznak, mármint küldenek újakat, és az már VIP jegy, méghozzá egy ilyen teraszra. Úgyhogy szerintem itt az történt valójában, egyébként nem volt rossz a teraszról sem, de én jobban örültem volna a küzdőtérnek, én mindig ott szeretek lenni a tömegben, bár amekkora tömeg volt, itt nem lehetett közlekedni. Emlékszem, hogy ezen a bulin mi elmentünk pizzáért, és 40 perc volt, elindultunk, megvettük, és mire visszaértünk, a kb. 150 méteres távot 40 perc alatt tettük meg, akkora volt a tömeg, viszont nagyon örültek a pizzának a barátaink. Nem ez a lényeg, szerintem az történhetett ezen a bulin, hogy túl sok jegyet adtak el a küzdőtérre, és a VIP-be még maradt. Tehát megtelt a lenti rész, a VIP-k meg még hát egy részük üres volt, ezért néhány kijelölt szemét, és ehhez végül is kellett a szerencse, ezek szerint titeket is, meg minket is, felsoroltak a VIP-be, hogy ott is feltöltsük a teret, és egy még több küzdőteres jegyet tudnak eladni, hogyha minket, a korán jegyvásárlókat fel-upgrade-elnek, ahogy te fogalmaztál, és felmehettünk így a fönti részre. Szerintem ez történt, de a mai napig nem vagyunk benne biztosak, az biztos, hogy mi is tökre örültünk neki, hogy nem a tömegből, hanem egy VIP részlegből, amire amúgy valószínűleg nem költöttünk volna, de fel-upgrade-elték a jegyünket, maradjunk most már ennél a fogalomnál. De köszönjük szépen, hogy írtál, és egyébként, hogy eszembe jutottál ezt a bulit, tényleg nagyon jó volt. Hamarosan folytatjuk, még egy utolsó blokkra visszajövünk, ma kedves hallgatók, aztán mondom, senki ne aggódjon, ha esetleg nem fér bele az üzenete, akkor természetesen a következő adásban sort kerítünk erre, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de ezt már a Szeglét hangjánál megszokhatták.
1: Információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.

0: Elérkeztünk a műsorunk végéhez, kedves hallgatók, a mai Ceglét hangjában kivételes élményekről számoltak be a kedves hallgatóink, és hát remélem, hogy önök is elküldték, ha van ilyen élményünk, de ha nem, még mindig elküldhetik, mert lesz egy harmadik adás ebből a témából. Olyan népszerű volt szerencsére, hogy még folytatjuk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de nézzük addig is, hogy kik férnek még bele a mai adásba. Egyetemistaként kiválasztottak egy külföldi ösztöndíjas újságíró kurzusra, ahol a világszinten ismert amerikai újságírók tartottak órákat, és nagyon elit hangulatú volt az egész. Amúgy elméletben megfeleltem a feltételeknek, de én voltam az egyetlen olyan résztvevő, aki csak diák volt. A többiek is fiatalok voltak, de ők nívós helyeken dolgoztak már újságíróként. Kicsit imposztornak is éreztem magam, de fantasztikus élmény volt, kirángatott a depressziómból. Ezt Martin írta nekünk, de nem ugyanaz a Martin, akivel az előbb már foglalkoztunk, teljesen véletlenül két Martin következett egymás után. Egyiptomban bárhová bemehetsz, ha adsz egy 50-est a megfelelő embernek. Két srác felmászott a piramis tetejére, pedig ha valami tilos ott, akkor ez az. A haverom is ment volna, de én azért féltem a magasságtól, így nem tettük meg, írja nekünk Milán. Aztán 2011-ben a Magyar Nagydíjon voltam Grid Girl, írja nekünk Anita. Előző nap kint voltunk a pályán, próbálni a másnapi nagy eseményre, igazából csak vonulni kellett 50 másik lányjal, szóval úgy gondoltam, az menni fog, nem nagyon kellett azt próbálgatni. Úgyhogy amikor a safety káros fickó megkérdezte, megyek-e vele egy kört, igen, mondtam, szerintem ez egy elég egyedi élmény volt. Az már más kérdés, hogy az egyik lány, aki a magyar zászlót vitte volna, kiesett, és magasságban én voltam a helyére illő. Végül nem 50 lány közül voltam az egyik, hanem 2 közül az egyik, aki a magyar zászlót vitte, úgyhogy nem ártott volna mégiscsak jobban figyelnem. Hát ez egyébként elképesztő élmény lehetett, már csak azért is, mert egy safety car-ba beülni és menni egy kör, de amúgy is a Magyar Nagydíjon, ugye már egy pár éve a Forma 1-ben a Grid Girl-öket kitiltották, sajnos, ők álltak ott az autó előtt, és azt mondták, hogy ez nagyon, hogy mondjam, szembe megy azokkal az elvekkel, amit követni kell Amerikában, Európában és mindenhol, úgyhogy ezek a hölgyek már nincsenek ott. Jöjjön a mai utolsó üzenetünk. Egy időben statiszta voltam filmekben. Egy kultikus színésszel voltam egy filmben, és az egyik jelenetben premier plánból látszódom az egyik főszereplő mögött néhány másodperce. Na és az az érzés egyszerűen felejthetetlen, amikor a barátaiddal elmész az első filmedre, és ott látod magad a vásznon, miközben a barátaid újonganak, tapsolnak, és senki sem érti körülöttetek, hogy mi van. Na, az egy core memory, a 10 másodperc hírnév ott megvolt, köszönöm szépen. Írta nekünk Emese, és ezzel zárjuk a mai Ceglét hangját, kedves hallgatók. Fontos információ, hogy aki nem fér bele, ne aggódjon. Nem holnap, de egy másik alkalommal folytatjuk még ezt a témát. Holnap pedig egy teljesen új témával jelentkezik a Ceglét hangja, ami persze lehet, hogy nem új téma lesz, de egy másik téma lesz, ez minden esetre biztos. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm a remek üzeneteket, és ha lehet, maradjanak továbbra is a Cegléd Rádióval. Vörös Nándi búcsúzik, mindenkinek további jó rádiózást, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével,
2: változatosan!
3: Lát

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak, jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

Krishna.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a napos száraz idő, vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetemegységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban hárman is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre az Eötvöstéri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáky András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Oboda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bankszövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Magyar Sportnapját május 6-án szerdán 18 óra 30 percre a Budai úti futókörhöz várnak minél több mozogni vágyót. Ismert sportolók, DJ és ajándék limonádé az első 100 főnek, illetve természetesen közös bemelegítés is vár mindazokra, akik május 6-án, tehát a Magyar Sportnapján kirátogatnak a Budai útra a futókörhöz. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden is, újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoröknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/seos/futókoröknapja oldalon lehet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a napos száraz idő, vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás ellen irodájának jelzése alapján ütlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban hárman is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata és a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület szeretettel vár minden emlékezőt május 8-án pénteken 16 órára a Városalapítók napi ünnepségre, az Eötvös téri Városalapítók szobrához. Köszöntőt mond dr. Csáky András polgármester, majd egy apáca, egy parasztlány, egy polgár címmel a Református Általános Iskola és Oboda tanulóinak ünnepi műsorát láthatják és hallhatják. Ezt követi a legszebben felújított épületek, elismerések és díszoklevelek átadása, a díjakat átadja Patakiné Mészáros Zsuzsanna, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Majd természetesen koszorúk kerülnek a Városalapítók szobrához is. Az ünnepség után pedig a Városháza udvarán található Panteonban folytatódik a megemlékezés emléktábla koszorúzással. Töltsék mozgással, futással a Magyar Sportnapját május 6-án szerdán 18 óra 30 percre a Budai úti futókörhöz várnak minél több mozogni vágyót. Ismert sportolók, DJ és ajándék limonádé az első 100 főnek, illetve természetesen közös bemelegítés is vár mindazokra, akik május 6-án, tehát a Magyar Sportnapján kirátogatnak a Budai útra a futókörhöz. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg. Május 16-án újra futókörök napja Cegléden is, újra több mint 25 város mérkőzik meg, hogy hol futnak egy nap alatt a legtöbben. Vegyünk részt minél többen ezen a kiváló hangulatú sportos és ingyenes eseményen, gyűjtsük a métereket és kilométereket Ceglédnek. Ezen a napon nem csak futni lehet, vagy sétálni a futókörön, hanem lesznek kísérő programok, gyerekeknek ugrálóvár és ajándékok, és érdemes előregisztrálni is az eseményre, mégpedig így el lehet kerülni a sorbanállást, és névre szóló rajtszámot is kap a résztvevő. Hát május 16-án Cegléden a Malomtószéli futókörön újra futókörök napja, 9 és 17 óra között a futókoroknapja.hu-n is bővebb információk találhatók meg, regisztrálni pedig a turaliga.hu/szeosz/futókoröknapja oldalon lehet. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi

0: hideg a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a napos száraz idő, vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban hárman is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.